Do you want a drink?

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villaegyüttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
2: 390 hagyományosan Peru Amazonasi régiójában előforduló vad és félig vad kakaófa féle elemzése során a kutatók 4 korábban ismeretlen genetikai vonalt azonosítottak, amelyek közül 2 leszármazási vonal kivételes ízpotenciállal rendelkezik. Lambert Motilal, a Trinidad és Tobagói Saint Augustine Nyugat-Indiai Egyetem kakaókutató központjának munkatársa és kollégái az egypontos nukleotid polimorfizmusokra összpontosítottak. Ezek az egyes fák DNS kódja közötti egybetűs különbségek, melyek segítenek megvilágítani genetikai sokféleségüket és egymáshoz való kapcsolatokat, lehetővé téve a genetikailag hasonló csoportokba való besorolást. Az elemzés jelentősen bővítette az eddig ismert 10 leszármazási csoportot, miközben kiderült, hogy az elemzett fák egy része tiszta, másrészt kevert genetikai csoportba tartozott. A magyar narancs hírét hallottátok.
1: Nem vízminőségromlás okozza az Amuri-kagylók hőség idején visszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az Amuri-kagylót óvatlanul hurcolták be a Távol-Keletről a 60-as években. Növényevő halak a Busa és Amur betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immunis. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amuri puhatestűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a harcsák fogyasztják el, közölte a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Ježišmi, dali.

Tilos Rádió 90.3 FM. Ez itt a Fab Mix, és most kivételesen benne Budu Dudu. Fab éppen nyaral, mégis jó nyaralás, Fab. Mindenféle izgalmas vinilemezzel készültem. Eklektikus stílusban. A következő műsor 9-től pedig a Selection lesz, és ott Bóna Zsoltit hallhatjátok. Egy szintén eléggé experimentális szettel. 90.3 FM, Tilos Rádió, Fab Mix. Jó nyaralás, Fab. Jó hallgatózást.

4, 3, 2, 1.

0: is not a cigarette, it is a horse.
1: Little
0: Number 13. This is a man.

0: no, no!
1: It is impossible!
2: I got rhythm!

Akkor ugye már én vagyok. Ja, jó van, oké. Na, kis késés, semmiért elnézést kérek. Elkezdjük abba hagytuk. Szóval a múltkori adásokban a magyar kortárzsének különféle műhelyeiről volt szó, egy kb. Egy éven keresztül, vagy fél. És most még így szeretnék egy kicsikét kalandozni úgy a 20. századi zenének eddig nem érintett irányzataiban. És akkor a legutóbbi adást egy ilyen jó kis 180-es csoport koncert kielemzésével töltöttük, és utána a befejezése viszont már ez a mű volt, amit akkor most így akkor csak ugye elindítottam, akkor most viszont végig lehetne hallgatni az egészet. Először hallgassuk végig, aztán jön a magyarázat.

Na, amit most végighallgattunk, az jó hosszú zene, és egyébként ez egy tétel egy ilyen hosszabb ciklusból. A szerzőt úgy hívják, hogy Gérard Griset, egy francia zeneszerző, és ennek a darabnak az a címe, hogy Partiel, ami, hogyha lefordítjuk, akkor ugye hát részeket jelent, de itt szakifejezésként van használva, és azt jelenti, hogy részhangok, vagyis ami magyarul sokkal inkább úgy szokták ezt mondani, hogy felhangok. Tehát felhangok a darabnak a címe, az egész ciklusnak, amiből ez az egyik kompozíció, és később elkezdte őket összefűzni, mondjuk, hogy egy koncerté. Annak az a címe, hogy Les Espaces Acoustiques, vagyis hogy a hangzásterek, akusztikai terek. És akkor most már végig is hallgattuk, és a címével tisztában vagyunk, akkor fejtsük meg, hogy mi volt ez a zene. Megfejtésül mondjuk elindítom az elejét újra, csak azért, mert igazából, ami az elején megtörténik, arról szól az egész, az van kifejtve, és majd mindjárt rájövünk, hogy van kifejtve. Tehát így kezdődik az egész zene, ha úgy nem emlékeznénk rá.

Na, szóval most akkor tulajdonképpen meghallgattuk újra a darabnak több mint egy tizedét. És akkor az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi történik itt, milyen zene ez. És akkor úgy halljunk, ugye, hogy mint hogyha ez az egész zenekar egyébként, ez nem egy teljes szimfonikus zenekar, itt tömegében nem annyi, hanem 18 zenészre van az egész írva. Ami azt jelenti, hogy a vonósok azok nem zenekari vonósok, hanem azok szólók, és nem 5 van belőlük, hanem 6. De ez egy részletkérdés, de mindjárt ezek a részletkérdések is fontosak lesznek. Szóval... hát úgy hangzik az egész, mint hogy az egész zenekar egy hangszer lenne. Igaz? Tehát, hogy elkezdődik egy hangzás, és úgy halljuk, hogy nem különálló hangokat játszanak a zenészek, ahogy szoktuk ezt így hallani zenekari vagy kamara zenében, hogy akár modern, akár hagyományos, hogy vagy dallamot játszanak, vagy valamilyen módon így hangok egymás utánját, amit a zeneszerző így külön-külön megírt, és most meg így azt halljuk, na hallgassuk tovább egy kicsit, ahol abban maradt, itt akkor most folytassuk még.

Szóval itt tartunk, hogy megy a zene már majdnem 3 perce, és még mindig csak azt halljuk, hogy így nagyon mélyen megkapunk egy impulzust, így többször egymás után, ami ad neki egy nyomatékot is, és aztán a következő másodpercekben pedig olyan, mint hogyha ezeknek a nagyon mély hangoknak a felhang spektrumát játszaná ki a zenekar többi zenésze. Tehát, hogy így legalul megszólalnak megszólal a nagy bőgő, igazából nem nagy bőgők, ez egy reflexből mondta, hogy nagy bőgők, mert egy zenekarban a nagy bőgőkről lenne szó, de igazából megszólal a nagy bőgő legalul, és onnantól kezdve még egyébként így kevésbé prominensen, kevésbé, de aztán talán kiderül, hogy róla van szó, a harsona. Tehát a harsona meg a nagy bőgő az úgy így egy ketten jól elénk raknak egy jó mély hangot, és akkor utána meg tele lesz a levegő magas hangokkal, és az úgy hallatszik, mintha igazából ennek a hangzásnak a direkt folytatása lenne. És aki már foglalkozott elektronikai zenével ilyen mélyebben, tehát nem csak grúvok és mit tudom én, tehát ilyen magas funkcionális szinten, hanem a mélyebb szintjén, amikor az ember a hangok létrehozásával foglalkozik, akkor tudja, hogy különféle szintézések, különböző spektrumokat hoznak létre elektronikusan, és ezeknek sokkal jobban a mélyére lehet látni. Ki lehet elemezni, mint mondjuk a füllel lehet elemezni, mint hogyha az ember csak úgy meghall egy hétköznapi hangot, vagy egy hangszernek a hangját. És akkor amit hallunk az az, hogy most egy mindennapjainkból megszokott hang, egy harsonás megfolyja a harsonáját, és a nagybőgős meghúzza a nagybőgőjét a legmélyebb hangon, és akkor azok itt találkoznak. Ezt most

újra szintetizálja a zenekar. Tehát mindazok a bújtatott és szubliminális a hangszín erősítő elemek, amelyekből fizikailag egy hang áll, azok most nem csak fizikailag vannak ott, hanem zeneileg meg vannak írva. Úgy vannak megírva egyébként, hogy az alapmódszer az az volt, hogy abban az időben, amikor ez a mű készült, addigra már az elektronikus zene készítésébe, és nem csak az elektronikus zene, úgy általában is a komponálásba elkezdett bekapcsolódni a számítástechnika. Ez egy új dolog volt viszonylag, tehát hogy azelőtt volt mondjuk az 50-es, 60-as években, hogyha az ember elektronikus zenét csinált, akkor annak nem volt köze a kompjúterhez. Szóval később meg igen, és akkor tájt jött létre az IRCAM, és azt hiszem, hogy a Grizzly is az IRCAM-ba dolgozott, de mindjárt ennek is így utána fogok nézni, hogy ezt most így jól mondom, de az a lényeg, hogy azelőtt meg volt egy ilyen, hogy GRM, ami azt jelenti, hogy Group de Recherche Musical, vagy Group de Recherche de la Musique, tehát zenei kutatócsoport. Az IRCAM meg egyenesen, az már egy kutatóintézet, és ott például akkor a hangnak a belső tulajdonságai izgatta őket, és akkor arra voltak mondjuk így az intuíciónál egy-két lépéssel tudományosabb eszközök. Igazából az a fontos, hogy eszközöket kaptak a zeneszerzők, és akkor azzal mondjuk lehetett nézni a hangzásnak a természetét, és le lehetett írni, hogy konkrétan milyen frekvenciák mikor érkeznek meg a levegőben, és hogy egy hang aznak a története egy frekvenciákban leírva, hogy néz ki. És addig úgy nagy általánosságban és elméletben tudták, hogy a hangok azok frekvenciák összességéből adódnak össze, és hogy egy zenei hang azok ugye harmonikusan találkozó frekvenciák, egy zajhang az pedig random frekvenciák valamilyen eloszlással egy sávban, vagy több sávban, és akkor és még egy-két tulajdonsága a hangnak, hogy van burkoló görbe is, azt írja le, hogy minek a hangereje hogy változik, és akkor annak is vannak egy jellemző változás görbéi, és akkor, amikor elkezdett az elektronikus zene így fejlődni, hát az úgy kezdett fejlődni, hogy hát egy több sávon ugye egyszerre, több síkon egyszerre, egyrészt voltak olyanok, akik rögtön felfedezték a groove-ot, és elkezdtek szintetizátorokat használni hangszerek helyett, amik bizonyos szempontból jobban kezelhetőek voltak, jobban menedzselhetőek a hangszínek, szekvenálhatók, és akkor nem kellene hozzá zenészek, hogy az egészet le lehet tulajdonképpen programozni, még nem kompjúterrel, hanem még analóg módokon így bejut ilyen programozás, de ezen kívül pedig voltak olyanok, akiket nem mondjuk akkordok, ritmusok, dallamok, hogy a magyar zenei formák elektronikus megszólaltatása érdekelte, hanem ugye itt volt például ez a Group de Recherche Musicale, akik franciák voltak, és még az 1940-es években kezdtek el azzal foglalkozni, hogy végig is milyen a hangnak a természete, ők onnan érték el a dolgokat. Erre már volt szó egyébként, megpróbálom azért most így gyorsan az eszetekbe idézni, ne legyen minden műsorban pont ugyanaz a szövege, mert akkor itt állnánk nagyon sokáig egy szöveggel, hanem hogy csak hogy így a kapcsolódást ide, tehát hogy amit már igazából tudtok, szóval hogy ott az 1940-es években franciák elkezdtek, ilyen mérnökök, nem csak zenészek voltak, köztük voltak olyanok, akik inkább mérnökök voltak, mint sem zenészek, de érdekelte őket egy zenei kutatás, és létrehozták mondjuk azt a módszert, hogy először is hozzájutunk valamilyen hangfelvételhez, az ott szalagon tárolódik, és utána ezzel a hangfelvétellel lehet mindenféle műveleteket végezni, és ezáltal akkor elektronikus zene jön létre, tehát olyan hangzás, hogy az elektronikus zenének igazából nem is tudom, hogy mi a definíciója, hát nyilván adja magát, hogy valami olyan zene, amit elektronikusan hoznak létre, de nem ez a lényege, hanem hogy mit értünk azzal, hogy zenét lehet létrehozni elektronikusan, hát azt, hogy túlléptünk a hangszerek által meghatározott
kereteken, és olyan hangzásokat találunk ki, amilyeneket addig elképzelni se tudtunk, most meg úgy rendelkezésre állnak hozzá az eszközök. És akkor hát egyrészt az elektronikus zene, ez az eszközcsoport, ez az eszközvilág, másrészt az elektronikus zene az, hogyha hangmagasságok és ritmusok, ami a hagyományos zenei határolása a zenének, azon túl inkább hangszínekről és terekről beszélünk, mert hogy akkor le tudjuk az egészet vinni a hangszínek szintjére. És most miközben az elektronikus zene a 40-es, 50-es, 60-as évek hozzákapcsolódott később egy új kutatás, ugye először azt kutatták, hogy tényleg felvett hangok hogyan alakíthatók, hogy utána már ne lehessen azt a természetükre emlékezve felismerni. Tehát, hogy mondjuk lombsusogás, szélfújás, vonat hang, bármi, egy ajtó becsukása ilyenekkel kísérteztek, bármi, egy sóhaj, egy csomó mindent lehet. És akkor azon igyekeztek, hogy ne lehessen aként felismerni, amiként felvették, hanem legyen belőle teljesen új hangzás. De utána az 50-es évektől kezdve, főleg Stockhausen, mások is, de ők is inkább először is köré gyűlve, és aztán elszakadva az ő irányításától, de hogy létre lehet hozni tisztán elektronikusan is hangot, nem kell hozzá felvenni semmi természeti dolgot, szakadjunk el a természetnek ettől a kaotikus anyagától, és legyen saját anyagunk, ami viszont a még alapabb szintekre lehozza a hanggal való foglalkozásunkat. Először is ugye minden hangnak az elméleti alapja, ami egyébként ugye nem létezik, az a színusz hullám. És akkor hát most már nagyjából létezik, és az 50-es éveket írjuk, amikor mondjuk hát végig is egy oszcillátorral létre lehet hozni valami közelítőt. Ugye addig nem nagyon volt, tehát minden hangszernek és minden tárgynak más és más a hangja. Be van ez lakva ugye az ajoktól kezdve, ahol ugye teljesen véletlenszerű minden mozgás, és ugye a véletlenszerűségük által összehoznak egy sávot vagy többet. A spektrum meg az, amikor állandóbb, stabilabb frekvenciák, és azok általában valami harmonikus viszonyban vannak egymással, azokat halljuk együtt, úgyhogy egymást erősítik, és így közösen hoznak létre egy hangélményt. De közben, meg persze a kettő között van egy spektrum is, ugye minden hangszerhangnak van zajtartalma, és most a spektrum hirtelen másik értelmében a szónak használtam, a kettő között van mondjuk egy ilyen bonyolultabb skála. Tehát, hogy nem csak tehát elektronikusan sem, meg hangszeresen sem, ugye nem csak zajok és szép énekelhető, szolmizálható, lekottázható hangmagasságok vannak, amiknek harmonikus a spektrum, hanem vannak inharmonikus spektrumok, meg mindennek van zajtartalma, meg minden zajpotenciál és a hangmagasság is, attól függően, hogy mennyire szűkítjük le a sávot, szóval ilyesmik, de hogy akkor az derül ki, hogy és itt most 1975 van ennek a darabnak akkori a származása, tehát hogy akkor ennyi elektronikus zenei közelítés után végül is valakik elkezdték a spektrumokat, a hangzás spektrumokat hangszeres módon megközelíteni, ami azt jelenti, hogy nem is kell, hogy legyen benne elektronika. Ebben a darabban például semennyi elektronika nincsen, tehát ez tényleg élőben áramszünetben is megszólaltatható. Minden egyes hangszer teljesen mechanikus, és hagyományos hangszerekről van szó, fuvolák, obol, klarinétok, kürtök, harsona, van benne érdekes módon, ami nem jellemző erre a fajta hangszer összeállításra, és csak nagyon ritkán lehet, hogy külön kihallani, mert jól össze van az egész hangszerelve, de van benne tangó harmonika is, és akkor vannak benne ütősök, és azok ugye megoszlóan, hogy zaj ütősök és hangmagasságot termelő ütősök, és aztán érdekes, hogy
hogy a vonós rész az úgy van, vagy meghangszerelve megírva, hogy nem csak első hegedű, második hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, hanem brácsából is kettő. És akkor akkor most leírtam, hogy miből áll a zenekar, és akkor ezek a zenészek valamilyen módon a saját zenei hangukkal, most nem zenei struktúrákat fogalmaznak meg, hanem vagy játszanak el, hanem úgy mondjuk egy hangot bontanak le részeire, és ezért ez a címe ennek a darabnak, hogy Partiel, és ezt az egészet, ami körülbelül itt kezdődött, vagy itt nagyon hangsúlyosan elkezdődik. Egyébként vannak előfutárok, meg mindenféle korábbi, így elvétve korábbi dolgok, amiket össze lehet asszociálni ezzel a mozgalommal. Ezt úgy hívták egyszer csak, hogy ez spektrális ez a zene, ez az új fogalom, hogy spektralizmus. És akkor ez a Gérard Grisé, ez volt a, és ezzel a darabbal volt az úttörője ennek a dolognak. És aztán persze össze lehet még sorolni néhány szerzőt, ezek főleg franciák, illetve nagyon jellemzően a vezetői ennek a dolognak franciák, és volt egy francia együttes, amit ezek a zeneszerzők alkottak, és az volt a neve, hogy Group Itinerer, mit mondjak erről? Hát igazából az, hogy még néhány másik francia zeneszerzővel együtt alkották ezt a csoportot, és akkor a másik, azt meg úgy hívják, hogy Tristan Murail, ő egyébként még él, öreg már, de még komponál. Ez a Gérard Grisé, akit az előbb hallottunk, ez 90-valahányban meghalt. Nem volt öreg, szóval tragikus hirtelenség. És ugye ők ketten igazából, mondjuk a két név, hogy Tristan Murail és Gérard Grisé, ők ketten ennek az egész spektrális mozgalomnak az élharcosai. És mondom, a hangszeres zenét írtak úgy, hogy beszabadultak egy elektronikus zenés stúdióba, ahol ott már kompjúterrel ki tudták elemezni bizonyos hangoknak a felhang, vagy nem felhang, de mindesetre a spektrumuknak a struktúráját, és így a... És akkor, hogyha idáig az volt, hogy a zeneszerzők a 20. században a struktúrákban gondolkoznak, és ez hol igaz, hol nem, de ez egy ilyen nagyon jellemző signature állítás a 20. századi zenével kapcsolatban, hogy főleg struktúrákat kell nézni. Buleznek az alapműve, annak az a címe, hogy struktúr, vagyis struktúrák, és mondjuk mit tudom én, Cage, aki teljesen másképp gondolkodott, ugye ő neki, és mondjuk az ütős zenéje egy kicsit korábbról, annak meg mondjuk három egymás utáni darabnak az volt a címe, hogy Construction. Ami nem csak építkezést jelent angolul, hanem szintén tulajdonképpen ugyanaz, mint a struktúra, vagy a felépítményt. És akkor egyébként aztán az is lett, hogy miután elektronikus zenei gondolkodásra elkezdtek instrumentális zenét írni, és itt főleg ilyen nagy együttesek, meg zenekaroknak a használata. Közben
közben valahogy bejött a képbe megint csak az elektronikus zene, és egyrészt ugye az elektronikus zene az többé-kevésbé mindig spektrális, de azért az nem igaz, mármint hogy a kortárs klasszikus művészi elektronikus, szóval ez a, nem úgy általában tánczenék, meg nem mindenféle, ami bármi, ami elektronikus, hanem itt tudom én, ami kezdődik mondjuk Pierre Schaefferrel, és aztán elkezdődik még egyszer Stockhausennel, és aztán az ő köreik, és mondjuk aztán az óceánon túl meg mondjuk Cage és mindazok, akik valamilyen módon reflektáltak az európai zenére. Szóval ez az elektronikus zene, ez még többé-kevésbé spektrális, de az volt a kifejezetten spektrális gondolkodással megszült elektronikus zenét, az egy külön csoport azon belül, mivel a spektralizmus az igazából az egy az egy hangszeres zenei műfaj, pont az lényeg, hogy a hangszerekkel úgy bánunk, mint hogyha azok oszcillátorok és ringmodulátorok lennének, és akkor valamilyen módon el kell érni, hogy amit hallunk, az ne zenekari hangzás legyen, ne dallam, ne ritmus, ne harmónia, ne akkordok, hanem spektrum. És aztán azt, hogyha tovább megyünk, akkor kapunk olyan zenét, ami valamilyen módon integrálja ezt azt, hogy elektronikus zenei gondolkodás hangszereken és spektrális zenei gondolkodás elektronikán. És akkor itt van például egy ilyen Tristan Murailnak a Desintegration című, pont az a címe, amit az előbb. Tehát, én azt mondom, hogy az integrál, de ő, és nyilván a szónak valami más értelmében azt használja, hogy ez egy dezintegráció, ez a darabnak a címe. Na, hallgassuk meg ezt is, teljesen más zenét fogunk hallani, mint előbb, de az a közös bennük, hogy egyrészt ezek a szerzők ismerték egymást, és támogatták egymást a béli törekvésükben, hogy spektrális zenét hozzanak létre, és ez másképp, de szintén spektrális.

Na, ez volt Tristan Murais Desintegration című darabja egy kicsit későbbről, mint az előző. Most közben egyébként utána néztem, hogy tehát a Grisének ez a kulcs darabja, a Partiel, aztán majd összefűződik egy ilyen nagy koncert kompozícióban, aminek a Les Espaces Acoustic címet adta. Szóval, hogy amikor ezeket írta, akkor még nem épült fel az írkám. Tehát akkor a kutatás nem ilyen szervezett keretek között zajlott, de az biztos, hogy azt csinálta, hogy először is szonogram analízisnek vetett alá egy harsonahangot, és utána hozta a nagybőgőt, meg megerősítette vele a harsonahangot, és utána hozta az összes többi hangszert, és különböző módokon megvalósítja, megvilágítja a szonogramon. Ez egy Fourier transformáció alapvetően, csak ilyen szépen vizuálisan megjelenítve, és az összes adattal, és akkor az azt jelenti, hogy lehet belőle dolgozni. De hogy a dezintegráció, amit most hallottunk, az, tehát a Murai, az már az írkám falai között készült, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk az ember komponál, ehhez egy kottapapírra van szükség a hangszerekre, és közben komputerrel ilyen spektrális jellegű elektronikus sávot is létrehoz. Ami a hangszeres részt illeti, ugye két nagyon különböző zenéről beszélünk, amit most így egymás után hallgattunk. Az közös bennük, hogy mind a kettő mögött egy spektrális gondolkodás van, amit most próbálom magyarázni, hogy micsoda az, illetve hát közben, miközben magyarázom, próbálom én is megérteni. Itt most akkor egy hasonló hangszerelésen keresztül, de elektronikával együtt, ugye kaptunk akkor ilyen közös platformokat, amit hangszerekre írt hangszerelés technikák és ilyen spektrálisan elgondolt, az már valószínűleg nem szalag, hanem konkrétan akkor a komputerből tud jönni a zene, de az is lehet, hogy még akkor kiírták szalagra. Nem tudom, az a lényeg, hogy ez egy külön sáv, és akkor az hangszerek egyike, ahol ugye egy kicsi, ha a számokat mondom, hogy a Grisének a darabja az 18 hangszer, ez pedig 17 hangszer plusz elektronika, lehet, hogy ez is egy ilyen visszautalás, vagy egy összefüggés teremtés, hogy itt is tizen... lehet, hogy valamilyen módon összefügg az, hogy a Reichnek az egy évtizeddel az előtti magnum opusza, a Music for 18 Musicians, ott is az a 18-as a szám, hogy hány zenészre van írva, legalább úgy névleg a valóságban, mondjuk azt a darabot nem úgy szoktak eladni. Itt meg így konkrétan megvan írva minden hangszer, tehát hogy így akkor az egyik esetben 18 hangszer, a másikban meg 17 plusz ez az elektronikus sáv, és elég hasonló a felépítése, van egy-két különbségeben, nincsen akkordeon, viszont van zongora, mit tudom én, nincsen egy plusz brácsa benne, hanem úgy simán csak egy vonós kvintet, és akkor de ugyanúgy, mit tudom, két fuvola, amik váltogatnak valamire, egy oboista, két klarinétos, van benne harsona, de itt most így több rezes van, és két ütő hangszeres. Tehát, hogy egy kisebb változtatással tulajdonképpen az egyik zenekarból létrehozható a másik. Nyilván ez az abban is összefügg, hogy ugye ezek a zeneszerzők létrehoztak maguk körül egy közös együttest, és a zenészeknek az összeállítása talán a magyarázat, nem pedig valami ilyen posztmodern utalás stílus, hogy az egyik hangszerül és a másikat idézi, nem idézett, hanem most azon gondolkozom, hogy talán annyi, hogy az a Ensemble Litinerer nevű dolog az abban pont, mint egy oboista volt, akinek volt még egy angol kürtje is, és két fuvalás volt, és akkor két klarinétos, és egy fagottos, és egy harsonás, és mit tudom én, és mondjuk két kürtös, és akkor valahogy és hat vonós.
mondjuk, és akkor ebből ez az összeállítás adódott. Azelőtt nem, de a 20. századnak a közepétől kezdve nagyon jellemző egyébként, hogy egy kompozíciót az épp rendelkezésre álló együttes határoz meg. Tulajdonképpen kezdve azzal, hogy mondjuk a Schönbergnek a dalciklusa, az még a 1910-es évekből. A Pierrot Lunaire ott is egy nem hagyományos a hangszer összeállítás, és nem zenekari, egy kamarazene, zongora, hegedű, fuvola. Nézzé, még valami hiányzik, de most nem jut eszembe. Cselló? Lehet, igen. Vagy klarinét, nem tudom. Mert mondjuk itt van mondjuk a Caterpillar Fendi Tom, ami ugye a zongora, cselló, klarinét, hegedű. Összesen négyen vannak. Most ennyi. Na még így a következő egy-két adásban, hogy még tovább magyarázom, hogy tulajdonképpen mi ez itt ez a kortárs zenében a spektralizmus. Van egy csomó dolog, amit még így érdemes erről így átgondolni, meg nem tudom mi, meg még hallgatni is fogunk. Most így azzal szállok, hogy van egy teljesen elektronikus darab, amit egy angol szerző Jonathan Harvey csinált körülbelül ezekben az időkben. Az úgy elektronikus, hogy tényleg mindent oszcillátorokkal, és aztán azt nem tudom, hogy hogyan vágta össze, szóval lehet, hogy ott már digitálisat használt, mert egy idő után ez lett, hogy így mindent, az elektronikus zenét egy idő után elkezdték digitálisan csinálni, nem, ugye nem lehetett azonnal, de ugye ez a darab, ez 1981-es a Desintegration az későbbi, az 83, úgyhogy az pláne nyilván az, hogy azt már kompjúteren vágtak össze, az is lehet, hogy már volt Pro Tools, nem tudom, lehet, hogy már volt, nem biztos, de ott az Irkamban már voltak mindenféle olyan szoftverek, amikkel lehetett hangot több sávban vágni. Na szóval ez itt most arról szól, hogy és azt hiszem, hogy akkor ez nem tisztán elektronikus, hanem ezt úgy hívják, hogy akuzmatikus, azt hiszem, hogy az, amit itt csinált, az, hogy hogy használt egy harangnak a hangját, és annak a utána a spektrumát szintén így kielemezve, lebontva és használva. Na mindegy, egyébként egy lassan vége a műsoridőnknek, úgyhogy csak így hallgassunk belőle egy kicsit, aztán majd folytatjuk jövő héten.

Na, most meg nem tudom elindítani. Akkor nézzük a másik gépet, igen. Technikai kellemetlenséget, elnézést kérünk. Mi nem működnek a dolgok?

Amíg maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

emlékezetünk. Nincs ereje a lábatoknak többé, hogy a József körúton sétáljon. Rég meghaltak, és veletek halt el a nevetés barátaim, s a szív ezernyi íze bája. Hogy bugyborékolt tőletek az utca? Mindig is úgy képzelem, hogy lejjebb hajoltak a háztetők, s a véncsókák is 50 évesek felültek fészkükön az éjben, s nevettek rajtatok. A lábatok nyomát kerestem múltkor botladozva, sírván mutattam némely utcakőre, lám Árpád talán itt érdepelte bágyat búskölök, szerelmet valván versekben egy tréfa kedvelő lotyónak, s amotthányt cigánykereket Frigyes a hős, s a Lany Dezső emitt panaszra ment egy éji nénihez, hogy nem hagyom aludni őt, és éppen én, ki legbúsabb valék. Ó, alhatsz már, Dezső, a kőmű itt maradt, de ti már elrepültetek, a lábatok nyomából pára lett, s a könnyetekből őszi felhő. Ó, kóborvénység, mard öregség, nem lett benne részetek, de mint a forgószél úgy zúgtatok el innen septiben. Áldott fiú, hol témferegtek, huncutok? Mely alagútba bújtatok előlem hűtlenül? Bújósdit játsztok-e, s fél szemmel néztek éppen engem, hogy kampós botjával kiáll meg utca sarkokon merengve, s oly hosszan néz utánatok? Ki az, ki sír és sír utánatok? Megmondhatom, elaggott emberő, a szíve fáradt már, s boros pohárt is már csak reszkető nem el, de emlékezni tud. Vegyétek ezt, egy hajnalon itt ácsorogtunk épp kivert kutyák meddő vitában, s feljött a nap, kongott a láthatár, majd megrepett, és jobbról is, meg bal felől a hiába valóság dalát zengték a

Püstmilán, ha csontjaimat meg kelletik adni, vadiramban fut-e vadfogat, és mit a biztos szélba vinne jó födél felé, befut az akság, kórság, a foghíjasság öveibe, s majd a nem lét boldog ős lakói közt megáll. Nem baj, nem sírok. Ó, fussatok hát, vadlovak, s úgy száguldjatok vélem, hogy az emberek erdeje zúgjon, se lássak, se halljak. Csupa vadság legyen a szívem, mint a vadászé, ki ölni megy, nem fél, nem tekinti fenn a teremtőt, nem lesi arcát, ború se, s hogy mint ítél, mikor kirepül majd a mogolyó. De így szól, ez a rend. Meg kell hoznom az áldozatot, meg kell halnom, ki voltam éhes, mint a kígyók, lusta, mint a krokodílus, s pusztító kedvű, mint az apokalipszis sárga lovasa, s a mohóság vadfoltjai mozdultak meg a szemembe. Hát ennen bal sorsodat siratod? Tekintsd az ég madarát, ki segít annak a sikolt? Vedd a tölgyet, az óriást, mikor nyögve törik el a viharban. Tekintsd a borjat, amely még szopna, s a hídra viszik. És minden egyebet, ami szomorún megy nem ágyított célja felé. S a víjogó kesejükről írd majd meg végül is himnuszodat a világon. S arról, hogy szebbnek ítéltetett a tört szemét, mint a ragyogó.

levél az ifjúságról. Nagy csöndesség volt, és nehéz sötét eső után, egyszerre, mint az átkozottak látomása, úgy került elé az alpesek mögül, és a békességet mentem felkavarta, boros lelkünket, mely rég pihen. Ez óriás. Így félelmes még sose volt. Akár a fényes kanca nyugtalan és gőztehelve vágtatott a völgy fölött, a szíveket vad izgalom futotta tőle rögtön át meg át. Egyik se lelte már helyét, párját kereste mind a hány, és íme nem volt párja senki. És erre most eszméltünk csak egy furcsa éjszakán. A futkosás oly nagy lett végül, és az űrzavar, hogy négy nagy vaderős lovat kellett befogni septiben, és egy nagy szekéren hajszolva a felhő csillagot, mi már is száguldoztunk élen völgyön át.

éj határtal. Mindkit a furcsa ifjat szemtel szenvedélye így, köztünk sok ember sír, sok már halála napját emlegette, s némelyik szívéhez tartá már a pisztolyát. Ó, ifjúság, tenn meg hangottól mámoros kistárstán. Ó, kedves régi polgármesterünk, akár az álmok kék királya, oly szerint. A város elmaradt már, álmos madarakkal is találkozánk. Felverte őket is a holdözön, amely a fészket is süti. Azt hitték, nappal van megint. De madarak is elmaradtak aztán. El a rév és kontyos őre. És ott volt már a gát előttünk, s lenn a szakadó vizek, a vad folyam. S hiába szóltam én, s hiába vágtatott utánunk annyi nép, a messzi kastélyokban ébredő cseléd, megrémült kukták, katonák gyertyáikkal, mint a szentek, mint hiába integette. Dobszó is hallani. Komor, nyugodt és fennen hangzó éber trombita. Köröttünk zenget zúgott már a lég, s a fák, s hiába esdekeltem én, s az őr hiába ordita, a többi, mint a beteg, aki testi kínjait nem bírja már tovább, ugorni kész. A tajtékos négy állatot mindegyre verte, s a vad folyó felé terelte énekelve. Ám a gátakon épp ott járt polgármesterünk, a gyermekarcú.

akár rébetek szoborítás, örök emléket. De épp zenítjél át az éj is, s minden, ami benne hánytorog, ilyenkor tudjuk, hogy elvihenni. Fölöttünk súlyosodtak már a csillagok, s a folyón túl feltündökölt tündéri fény, egy néhány sárga lámpa, s fent halványult a hold. Az ének íme elhangzott és végre. A polgár! De már ez nem is kell. Megálltam meg magáról is az öreg férfi. A nagy ének után fülünkbe még elég bezzek süket, a csendkövet kezék. Majd köszönhetettük őt, ahogy mint gyermekek apánk a fajdalmat. És nevettünk sokat, hogy azt ne higgyettem, hogy baj. Elmondtuk azt, hogy eladtunk egy kicsit, csak bor fejünkbe száll. S a bölcs így szólt, akkor az ifjúkor bizony. Mi megölettük volna ősz fejét, és sírtunk volna tán, akár a bűnbánó cselét. A hold ekközben ment az útjaink tovább. Ó, teli hold, borús, nagyszemű éjbáb, tán asszony voltál egykor, s visszajársz a tág mezőkön fenn, hol örök csönd honol, s bús pillantásoktól az ifjúság bolzongatod, és szinte megbomol. Kitődje, miért is nézel ránk oly szemre? Hogy más vidékben is néván. Miért is távolod? Rapszódia egy viszont.

0: Hol vagy szükségedben, hogy áldott lett, hülyeztetek egy arcot? Hol vagy ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a Szamári valamely édes bús nevetés? Hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kitől felselkent nem csak a szabó szag, az annál duzzadtabb és pirosabb olyan? Hol vagy te mellemnek, hogy hirtózatos dalolás? Hol a kín és hol az áldás? Amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak. Holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem értett egészen, amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem? Úristen, hol a nevetés? S a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a közében. Hallgassam úgy. Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén. Mondott, Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, ős haját verte a szél is. Pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé, s mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét, ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség. Mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a hegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert is ott állt ő már önnől sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. Aztán hát elment persze, csend lett végül se vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük, s egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa nevetjük. Tavaszi dal, vándordal, tavaszi szél fújja már a varga kötényét, kigörbe utcába, kicsi boltja elé, kiült, kirakta műhelyét, kis és alkonyórán, lámpafénnyel a sötétet melegít. Helyszeszélyes még az idős, a lánykáknak pajkos, szélhulláma most a csiklándó nyakán. Hely, elfeledem én is bús komorságom, föltettem életem egy lenge levélre, és én is elmegyek. Ön azt kéri tőlem, hogy verseimről nyilatkozzam, nem könnyű és nem is hálás feladat, mert egyhamar önhitnek tarthatna a hallgató. Ezen azonban nem tudok segíteni, mert 70 éves koromban nem kívánok ebben a legfontosabb ügyemben szerénykedni. Ma már ugyanis tudom, hogy mik ezek a versek, sokáig nem tudtam, mint hogy igazi értékük felől a külvilágból nem érkezett sok bíztatás hozzám ifjúkoromban. Ezen felül mindenféle gyenge legényeket tettek elém, s az ilyesmi elsorvasztja az önérzetet. De ma már, oly gyakori tehetségtelen állapotomban csodálkozva tekintem ezt a fiatalembert, aki 21-22 éves korában ezeket a verseket írta. Nem tudom, hogy írta, hogyan írhatta. Az én életem ugyanis a líra dolgában feloszlik tehetséges és tehetségtelen periódusokra. A fiatalkor után volt ugyan még egy-két termékeny periódusom is, de képtelen időszakom annál több. Épp ezért, mikor felszólítottak, hogy ezt vagy azt a nagyságot versben ünnepeljem, kénytelen voltam a következőket felelni. Én nem vagyok versíró, én költő voltam, de az sem mindig, csak is akkor, mikor voltam. Sok mindent tudnék erről mondani, de helyszűke miatt nem tehetem. Itt áll csak ennyit erről, hogy Macaulay szavai úgy látszik testet öltöttek bennem, ő a líráról így nyilatkozott. Szép verset már sokat írtak ezen a világon, de olyat, amelyet alkotásnak lehet nevezni csak keveset. És az én szervezetem, lelkem úgy látszik, azt követelte tőlem, hogy amit csinálok, alkotás legyen. És ez csak akkor következett be nálam, ha nem az akaratom vezérelt ebben, hanem egész szervezet. Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óval. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mind nevet? Egész okosan és nyílt szívűen felelte. És ha nem szerelemről van is szó, hanem különséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedély sincs. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam eddig, hogy minél nagyobb szenvedély fűti, annál nagyszerűbb. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsony rendűnek, sőt megalázónak. Úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Míg a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták, ugyan más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek. Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben A mesterkértség tudálkosságban, mint a lelki magatartás melegségének hiánya, mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fenti véget nősülni vágyó fiatalember képű szándékain túl, mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbáld a lóversenyt se szereti, de mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőr arra mégis emlékeztetni kell hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokúban érik el legfelső fokukat, akkor teljesednek ki igazán. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozzuk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, ről szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegett nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólnom. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, de ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagynak. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkülvalóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Már most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt keltje. De minek szaporítsuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember. Nekünk embereknek nem az a legfontosabb ügyünk, hogy szeressenek minket, hanem hogy mi szeressünk. S megvallom, én még meg is vetem az olyanokat, akik azzal kérkednek, hogy például szerelmük mennyire rajong érettük. Így már fiatal koromban is megundorodtam Hebbel drámaírótól, és azt írtam naplójának margójára, ne azt írd ide, szamár, hogy az a lány mennyire imád téged. Nem sűrti a szemet. Azt írt, hogy te mennyire imádod őt, szamár. A diákjaim ragaszkodása persze, hogy jól esik nekem, de kapcsolatunknak mégsem ez a lényege, hanem a következő. Volt nékem egy tanártársam a középiskolában, aki megvallotta nékem, hogy ő kellene gyűlöli a fiatalságot, ő ezeket a gyerekeket ellene acsarkodó komisz kis ördögöknek ér. Akkor minek lettél tanár, kérdeztem tőle. És valóban nagyon rossz tanár volt. Éppen őt kellett a gyerekek acsarkodó, gúnyos, gonosz ördögének mondani. Miért nem akasztod már fel magadat? Kérdeztem tőle, mikor egy kisfiú miatta leugrott az iskola negyedik emeletéről, és kiszörnyetett. Ha lálba kergeted a gyerekeimet, kiáltottam rá, és rettenetesen fel is popoztam azonnal, és aztán nyomba sírva is fakadtam persze. Ez az én kapcsolatom lényege diákaimmal. Vagyis mi? Az, hogy nekem nincs családom, és ők az én családom. Ez a mi kapcsolatunk lényege. És a csillogó, érdeklődő fiatal szemeket látom, meg vagyok hatva tőle. És innen elröppen is valószínűleg úgy fogok, hogy felé küldöm majd egy utolsó mosolyomat. Vagyis ez úgy van, hogy én mióta öreg vagyok, azóta sajnos még érzelmesebb vagyok. Azért mondom, hogy sajnos, mert ez már túl sok. Egy neves ügyvéd következőképpen gratulált nekem Henrikem premierjén. Köszönjük ezt a kitűnő önvallomást. Nem akartam, mert megáll a pizzárban levő indiszkréciót visszautasítani, ezért így feleltem neki nevetve könnyedén. Igen, elég ellenszembes fiatalember lehettem hajdanak. Igaz ez? Bizonyára. De voltak bennem rokonszemes tulajdonságok is. Kétségtelenül, mert melegérzésű bűvű is voltam, lelkesedő barátaimért áldozatként, és így tovább. Nyilván hasonlóképpen áll a dolog Henrikemmel. Egyik kritikusan megjegyezte róla, hogy én, az írója, egyszerre elmarasztalom és jóváhagyom őt. Ezt az észrevételt nyilván rossz alásnak szánta, de kérdem, Tolstoj Kareninát nem úgy állítja-e elénk, mint a legvonzóbb asszonyok egyikét, aki ugyanakkor a legszerencsétlenebb egyike, mert lelke zsufolva van természetett a nosztalgiával, és az azokból eredő mindenféle káros tulajdonságokkal is, amelyek a szápusztulásba viszik. Hát a drága Lír király, nem az is elviselhetetlen rabiátus tékozó, s ugyanakkor szíveket rögtön megnyerő fenség. De olyat is hallottam Henrikemről valahonnan, hogy nagy hibája neki, hogy önző. Azt kérdezem, vajon lehet-e ez a szempont kritérium egy mű megítélésének? Hamlettől hamarosan kiderül, hogy ez a nemes élek még nagyra vágyó is, mert két alkalommal is említi, hogy nagybátyja elütötte őt a trónöröklésről, hogy helyette ült a trónra. Azt kérdezem, vajon Hamlet tulajdonsága értéktelenebbé teszi az alakot, vagy rosszabbá a műve? Te 33 év alatt elég sok színházi embernek, igazgatónak és rendezőnek kezébe került ez a darabom, és tetejében ezek még jó ismerőseim, sőt barátaim is voltak. Ezek, vagyis a múltnak egy sötét kísértetei, vagy nem is figyeltek oda, mi alatt olvasták, vagy talán kezükbe se vették. Végül is ezt kellett tőlük egyiküktől másikuktól megkérdezni. Csak rossz darabbal vagy hajlandó megbukni? Jó darabbal nem is próbálkozott? De hát nem és nem, hiába mondottam akármi. E hosszantartó bal sikerem eredménye pedig az volt, hogy feléje sem néztem többé a színházaknak, és nem igen írtam többé színdarabot, hogy tisztában voltam vele, hogy a világ legritkább adottságai egyikének, a drámaírói képességnek birtokában vagyok. Hol vannak már azok, akik fiatal koromban annyira kételkedtek erről, és akiknek mai csodálkozása volna az igazi elégtétel számomra, már mind-mind halottak. Mondok erre két példát. Anyám, aki Léna, a Schiller és Petőfi szerelmese volt szegény fiától tőlem, holmi cégvezetői karriert kívánt és remélt. Ennél fog, amikor egy vasárnap délelőtt feketével öltözve benyitottam szobájába első verses könyvemmel, azt előbb megnézt, aztán a kája mögé dobta. Mégis, ha most látta volna, hogy az ünneplő közönség előtt mind hajlongok páholyomba, és ezt most ő elmeséletné a szomszédasszonyoknak, és azt mondaná neki, látta volna csak az én fiamat, ez volna az én igazi elégtétel. Továbbá a következő. 18 éves voltam, amikor Budapesten bemutatkoztak az akkori világ legédesebb táncosnői, a Wiesenthal lányok. Én minden előadásokon ott voltam a Mahler Raoul színházában, a Végoperában. Vagyis minden nap pillérenként szedtem össze azt az összeget, amelyet egy kakasülőre szóló jegyért fizetni kell. Egy szóval esténként ostrostokoltam a kakasülőn, miközben mélyen lenn a színház fényében gimnáziális osztálytársam és barátom, Rainer Frigyes már frakban is remekül dirigált. És én persze mind a három Wiesenthal lányba beleszerettem, ennél fogva arra kértem Rainer Frigyest, hogy legalább mutasson be nekik, legyen olyan szíves. Amire a diadalmas karmester azt felelte rettenetesen szegény barátjának, hogy mutassalak be, mint micsodát. Igazad van, feleltem én neki szomorú, én senki se vagyok. A letűnt szép premierre egyik ez azoknak az elégtételeknek, amelyre okvetlenül szükségem van.
1: Hűtanítvány voltam, ami okosságot hallottam bárkitől is, magamévá igyekeztem tenni. Egyik mesterem azt mondta, az én dolga nem mesterség, nem hivatás, hanem életmód. Nagy szó volt ez, és én ezerint formáltam életemet, hogy tökéletesen annak élhessek, ami vagyok. Hű papja voltam az istensére, úgy érzem. Mindig is olyan érzésem volt, mint a pap volnék, aki a teremtés iránti figyelemmel tartok állandó istentiszteletet.

Veli nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versenyek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a külvilág. Én a belső szemlélők közé tartozom. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remek, tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világban. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természetet. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánok 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre áll. És azoknak csak tanácskör, és akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetségeket ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert a kutya se törődött velünk. A már hírneves írók figyelemre sem méltattak. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha a fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon soha annyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 ezer oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 ezer oldal kéziratból. Most a világ legszebb sirató dalát Néniáját veszük vizsgálat alá. Írta Caius Valerius Catullus, római költő. Hogy ki volt ő? Mondjuk róla csak annyit, hogy a legédesebb római költő volt, hogy híres volt arról, hogy mennyire szereti leszbiáját, akit igazi nevén valószínűleg Klódiának hívta. És hogy milyen rosszul járt vele. Ő volt az első, aki ki tudta, ki merte mondani azt a lélektani újságot, hogy oldért ámó, hogy gyűlölök és szeretek egyszerre, amely szóból kiderül, hogy a lélekben egymásra ellentétes tendenciák vannak, mégpedig egyszerre jelenlevő tendenciák, hogy néki erről már fogalma van. De nem erről akarok most szólani. Catullusnak egy távoli tengerparton meghalt a testvérbátyja, s ő egy küldetésével kapcsolatban meglátogatta Szíriát, és erről a látogatásáról verset is írt. És ez lett a legszebbik verse, oly szép, oly megható, hogy én életem során sose tudtam könnyek nélkül elolvasni. Csak hogy terjesztem ezt hallgatóim elé? Mivel hogy nem lehet lefordítani, illetőleg lehet, csak úgy szólva minden szépségét veszti más nyelvre való átültetése közben. Egy szóval azok közé a versek közé tartozik, amelyek lefordíthatatlanok.
Úgy határoztam tehát, hogy eredeti szövegében, vagyis latinul fogom ezt a verset közölni hallgatóimmal, hogy nem értenek latinul, majd úgy fogom elmondani, hogy megsejtsék a lényegét, amit azért lehet megtennem, mert éppen a hangzása az, amely olyan remek, s amellett féle nem érthető. Jaj, szavak, a sors ellen való átkozódás, könnyes fájdalom hangzik ki belőle félreértetettenül, még annak számára is, aki nem érti szövegét. S éppen ez, a hangzás az, a gyászos extázis, majd a gyászos megnyugvás tompultsága az, amit úgy látszik, semmilyen modern nyelv nem tud úgy kifejezésre juttatni, mint ez a latin carmen lugubre, vagyis gyászdal. Halljuk tehát, hiszen csak 10 sor az egész. Multas per gentes et multa per equora vectus, advenio has miseras fraterat imperias, ut te postremo donare munere mortis, et mutam nequiquam allocvere tinere. Quando quidem fortuna mihi te te absolit ipsum, heum miser indigne frater adente mihi. Nunc tamen interea hec prisco que more parentum, tradita sunt tristes mulera d'inferias, accipe frater multam manantia fletu, atque interpetum frater ave atque vale. De nem csak hangzásbeli remeklésről van itt szó, hanem az egymásra következő periódusok tökéletességéről is. Első periódus. Messzi útról eljöttem ide a rettenetes mélységekig, hogy a halál végső adományát megadjam neked, és ám bár hiába, de megszólítsam néma hamoidat. Második periódus, és ez már jaj szó. Mint hogy a sors téged magadat elrabolt tőlem, ó Isten testvér, mi esztelenül rabolt el a sors. Harmadik periódus. Most már azonban, hogy ősi szokás szerint elvégeztetett a mélységeknek tett szomorú szolgálat, fogadd ezt testvéri zokogásommal, s mind az örökké valóságig testvéri áldott és ég veled. Vagyis ebből a szóval, hogy frater, ave, atque, vale, tökéletesen lezárul a költemény, szinte mint mikor az ember sírjára rádobják az utolsó göröngyöt. Volt egy remek fényképe, keske nyakkendő volt rajta, majdnem cipőzsinór vékonyságú, valami vászonféle sapka kalap, célcsapódó rányomva fejére, ám ez minden fontos. A mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is képzeltem. Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egész. Mint a tűfokán állna, azon kellene egyensúlyoznia magát, viszont mihet leszédül, onnan belezuhana semmi. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját, egyetlen életem. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fog. Ez a maniákus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívüli értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszony. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos életbe vágó havon? Mert jaj annak, aki mindent tud,
vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma. Hogy a gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenség is. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg. Arra bátorítom őket, hogy nyakon verjen. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkodhat. Ez számára a szabadság ne tovább. Ilyesmiket mondtam neki, és Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólal csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendben. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontal, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyanaz Istenért mondtam, én mit kínos maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel, taknyos embácsi, mondta rögtön, és szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönnyödés körül. Maga egész elrónik ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettségeket. Bizony, bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben hagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ehhez már öreg vagy. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit annyiunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kóstolásnyhoz. Én már csak egy dologra kérlek, arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tartsd ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményemet. Megijél? Nekem nincs véleményem, vallotta ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én?
Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta megint. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelent a ma titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit bitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula vagula blandu. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket. De hát, ha igazuk van, mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hegyke affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa sem. Légy szíves, magyarázd el annak hegyke affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgyba jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esettől esetre butítsam meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítja a gondolatsort. Néme hajnalom, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtam. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskával. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? Van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ez? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amelyet határozottan bájos ember volt, véleményem szerint a bája legszebb tulajdonságok egyikes az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi bár még ritkább dolog, ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetett. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet, és még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit, nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekélység, mert a halálos ágya. De jut eszembe, és egyszer már előzőleg is így szólt hozzá. Tegnap egy hajszárnia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, van egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett csírni, mint a gyermeke, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki, mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőkbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég.
mert Szilkében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy a szakadékokban nem nyílt még soha senki, és még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan netán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág szárajba ütközött. S nem is a nadrág sokféle színei miatt mondom én azt, hogy megdöbbenésére, hanem mert Uramisten, még nem volt itt a tavasz, tél volt még, keserű tél. S az ember a vászonnadrág láttán kicsi megborzongott nem, de mert arra gondolt, hogy milyen hideg is lehet ez így télen, ugyebár hóolvadás idején. De a fiatalember, aki a furcsa ruhadarabokat hol nyugodt és elutasító méltósággal, hol izgatott garral hordta magán, nem látszott borzongani. Nagyon meg volt elégedve mindennel, vagyis úgy öltözékével, mint önmagával. Készülő nagy művéről beszélt, melynek címe már meg is van, a címe ugyanis ez lesz, a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rosszért, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorú. Persze megvető pillantást kaptam rá felelőt. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatal. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős? Kérdeztem én most már profétai szigorra. A fiat

hogy ezt ő mint vette észre rajta, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem értem. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy legintíme barátságunk ellenére mindvégig bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves kérdezte tőlem közvetlen megismerkedés után? Miért maga hány kérdezte még? Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához karinti ügyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési éveként. Tehát bátyám gondoltam én, és ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, de egy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így van. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, és ma már nem mondhatom meg neki, hogy erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a koramnak.

velünk nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyom.

barokk elégia búcsú mesterségem. Végül is versem, légy hát az utolsó. Mondd meg a lányoknak, csak őket szerettem, s hirdesd még egyszer, hogy sokat szenvedtem. Hirdesd, nagy urak órája egy kastély felett havas éjszakán, végsőt kongattam még egyszer éj időben, mutattam az időket, s megálltam, s hogy nincs oly órás e világon, ki szóra bírja kedvemet újra. S hogy sötét udvaron lenn, vörösen ragyogó istálók, s kocsi színek suttogó népe lesi hangomat, s hallom a szót is, rólam tanácskoznak oda lenni. Az óra megállott, de hiába. Meguntam én, hogy szüntelen álljam az őr, figyeljem az éj felett, s kongassam a vihart. Sok volt nékem a sikor,

futás, és sok a kurjongatás is. S hogy én voltam az évszázadok őre, de meguntam. Meguntam, mondom, igen, e keserűt, a mesterségem megutáltam. Rohanó bábákat az éjben, a sok születést én lessem, ami megelőzi. Elkésett lánykát, ó, a szegényt, vagy sikátorokon katonát, amint bajszát feni fennen, s előző sikerén böffenve mosoly. Ó, hát a banyákat, őket talán feledem, e sötét művészeket, s a sok kapualja, ahonnan így-úgy, akár a fürge halál, oly gyorsan, s kecsesen surrantak elő, s pörögtek el az éjben, s hogy a lelkek órája is én voltam a sok között, s ha sodorta őket a szél, gyakran megültek a párkányon, s halkan hozzám lehajolva hallgatták a beszédem, megnézték az időt, s hogy némaságomtól a gyengédek most rémülnek, igen, s tovaszállnak. Az óra megáll, de hiába. Meguntam én, hogy szüntelen álljam az őrt, figyelnem az éj felett, s kongatnom a vihart. Sok volt nékem a sikoltás, és sok a kúrjogatás is, mert én voltam az évszázadok őre, de meguntam. Érdezd, elfáradt szívét ezentúl kihenteti, ója, csendet akar most már az öreg óra. Unja ő már figyelni az időket, múljanak el felett.

0: Hüstmilán, barokk elégia, búcsú mesterségünktől. Végül is versem, légy hát az utolsó. Mondd meg a lányoknak, csak őket szerette. Hirdesd még egyszer, hogy sokat szenvedtem én. S hirdesd, nagy urak órája egy kastély felett havas éjszakán, végsőt kongattam még egyszer éjidőben, mutattam az időket, s megálltam, s hogy nincs oly órás e világon, aki szóra bírhatja kedvemet újra. S hogy sötét udvaron lenn, vörösen ragyogó istállók, s kocsi színek suttogó népe lesi hangomat, s hallom a szót is, rólam tanácskoznak oda lenn, az óra megállott, de hiába. Meguntam én, hogy szüntelen álljon az őr, figyeljem az éj felett, s kongassam a vihart. Sok volt nékem a sikoltás, és sok a kurjongatás is. S hogy én voltam az évszázadok őre, de meguntam, mondom, igen, e keserű. A mesterségem megútáltam, rohanó bábákat az éjben, a sok születést én lessem, s ami megelőzi, elkésett lánykát, ó, a szegény, vad sikátorokon katonát, amint bajszát feni fennen, s előző sikerén böffenve mosoly. Ó, hát a banyákat, őket talán feledem, e sötét művészeket, s a sok kapuajat, ahonnan így úgy akár a fürge halál, oly gyorsan és kecsesen surrantak elő, s pörögtek el az ében, s hogy a lelkek órája is én voltam a sok között, s a sodort őket a szél, gyakran megültek a párkányon, s halkan hozzám lehajolva hallgatták a beszéden, megnézték az időt, s hogy némaságomtól egy gyengédek most rémülnek, igen, s tovaszálnak, az óra megállott, de hiába. Meguntam én, hogy szüntelen álljam az őrt. Figyelnem az éj felett, s kongatnom a vihart. Sok volt nékem a sikoltás, és sok a kurjongatás is. Mert én voltam az évszázadok őre, de meguntam. Hirdest! Elfáradt szívét ezentúl pihentetik, ója. Csendet akar most már az öreg óra. Unja ő már figyelni az időket. Múljanak el felette.
1: Kosztolányi Dezső.
2: Barokk elégia búcsú mesterségemtől.
0: Hüstmilán, barokk elégia búcsú mesterségemtől. Végül is versem, légy hát az utolsó. Mondd meg a lányoknak, csak őket szerettem.
2: S hirdesd még egyszer, hogy sokat szenvedtem.
0: S hirdesd, nagy urak órája egy kastély felett havas éjszakán, végsőt kongattam még egyszer éjidőben, mutattam az időket, megálltam,
2: s hogy nincs oly órás e világon,
0: aki szóra bírhatja kedvemet újra.
2: S hogy sötét udvaron lenn,
0: sötét udvaron vörösen ragyogó istállók, s kocsi színek suttogó népe lesi hangomat,
2: s hallom a szót is,
0: rólam tanácskoznak oda lenne.
2: Az óra megállott.
0: Az óra megállott.
2: De hiába.
0: De hiába.
2: Meguntam én, hogy szüntelen
0: álljam az őr.
2: Figyeljem az éj
0: figyeljem
2: felett,
0: az éj felett kongassam a vihar.
2: Sok volt nékem a sikoltás, és sok a kurjongatás.
0: Sok a kurjongatás.
2: Hogy én voltam az évszázadok
0: őre, de meguntam. Meguntam, mondom, igen, e keserű.
2: A mesterségem
0: megutáltam rohanó bábákat az ében. A sok születést én lessem, s ami megelőzi, elkésett lánykát, szegény. Hadsikátorokon katonát, előző sikerét böffenve mosoly, őket talán feledem, de sötét művészeket, s a sok kapuajat, ahonnan így úgy akár a fürge halál, oly gyorsan is kecsesen fúrantak elő,
2: gyorsan,
0: ében,
2: kecsesen,
0: hogy a lelkek órája is én voltam a sok között, s a sodort őket a szél gyakran megültek a párkányon.
2: Hallgattak őket a szél, gyakran megültek a párkányon, halkan hozzám lehajolva hallgatták a beszédet, hogy némaságomtól egy gyengédek most rémülne, igen, tovaszállnak, óra megállnak.
0: Meguntam én, hogy szüntelen álljam az őr,
2: figyelnem az éjfelet, kongatnom a vihart.
0: Sok volt nékem a sikoltás, és sok a kúrjogatás is.
2: Mert én voltam az évszázadok őre.
0: De meguntam.
2: Hirdesd, elfáradt szívét ezentúl pihenteti,
0: ója. Csendet akar most már az öreg óra. Unja ő már figyelni az időket. Múljanak el felette.
1: Kosztolányi Dezső.
3: Life is so uncertain, so short. I've got to keep on searching. And wherever it takes me, I've got to go.

0: kultúrt és kulturális adás vagyunk. Ma a Vízkoalíció tagjaival beszélgetünk. Tulajdonképpen a vízszegénység a fő témánk. Homoki Andrea a közösségszervező, Ligeti György szociálpszichológus a vendégünk, és menet közben felhívjuk majd szociális munkás Bogdánné Tímeát is.
1: Sziasztok!
0: Ben vagyunk?
1: Szerintem, igen.
0: Jó, akkor ben vagyunk.
2: Sziasztok!
3: Szervusztok!
0: Mutassátok már be a Vízkoalíciót nekünk, mert hogy kevés információt lehet róla találni, tőle igen, de róla keveset, hogy hogyan alakult a Vízkoalíció. Honnan indult?
2: Igen, sziasztok! Hát én közösségszervezőként dolgozom a Civil Kollégium Alapítványnál, és egyébként Gyálon lakom, és helyben is van egy kis közösségünk, és többször tapasztaltunk vízminőségi problémákat Gyálon Vecsésen, és 2019 tájékán elkezdtünk foglalkozni ezzel az üggyel, és nagyon sok tanulmányt olvasgattunk meg, meg szakemberekkel beszéltünk, helyi polgármesterrel, vízszolgáltatóval, egyebekkel, és rájöttünk, hogy ezek a vízminőségi problémák, ezek nem csak gyálmegvecsést érintik, hanem országosan problémát jelent az ivóvíz hálózat állapota. Ugye egy Mavi század végigjegyezte tanulmányba akkor kimutatták, hogy 86%-ban kockázatos az ivóvíz hálózat.
0: És jelent, akkor... hogy kockázatos?
2: Hát gyakorlatilag olyan előregedett a hálózat nagy része, hogy sorozatosan vízszivárgás, csőtörések, meghibásodások sűrűjével találkozunk, illetve ugye egyfajta másodlagos szennyeződés, ami ugye a régi hálózat falára rárakódik, az nagyon sok esetben bekerül a vízáramlatba, és gyakorlatilag ezért van az, hogy sárgás, barnás, büdös vizekkel szembesülnek a használók. És akkor azt csináltuk, hogy felkerestünk más civil szervezeteket más településeken, hogy náluk is akut-e ez a probléma, érzékelik-e ezt, és mindenhonnan pozitív volt a visszajelzés, és ezért 2021-ben megalakítottuk 10 civil szervezettel, meg 5 vizes szakszervezettel a Vízkoalíciót, és kiadtuk akkor a Tiszta vizet a poharainkba című petíciót. Ez akkor elsősorban az ivóvízellátás, a biztonságos ivóvízellátás, az ivóvíz hálózattal foglalkozott, fenntartható finanszírozás, országos kockázatelemzés, országos rekonstrukciós program, munkavállalók megfizetése, szóval ezek voltak a fő követeléseink.
0: Hát akkor még nem a vízszegénységről
2: akkor még
0: volt
2: nem.
0: Szó, hanem a vízminőségről.
2: Így van.
0: És ugye tegyünk már meg, különböztessük meg a háztartásokon belüli vízhálózatot, meg ugye a központi vízhálózatokat. Arról beszélünk, hogy el van öregedve a központi hálózat.
2: Így van, így van.
0: És teljesen mindegy, hogy a háztartáson belül cserélnek-e csöveket, vagy ilyesmi, előfordulhat, hogy...
2: Abszolút, abszolút. Igen, tehát, hogy mi nem a magántulajdonokkal foglalkoztunk, hanem ugye azzal, ami ugye az államnak, vagy akár az önkormányzatnak lenne a felelőssége. És aztán valamikor 2-3 évvel ezelőtt kezdtünk el komplexebben gondolkodni a vízügyéről, és akkor hát egyrészt megismerkedtünk olyan partnerekkel is, akik különböző területekkel foglalkoznak, mint a vízszegénység, vagy akár a területi vízgazdálkodás, táji víz visszatartás. És akkor 4 területet azonosítottunk be, amivel elkezdtünk mélyebben foglalkozni. Ez ugye a szennyvízkezelés problémája is, ahol nagyon sok helyen ilyen patakokat, meg helyi csatornákat szennyeznek tisztítatlan szennyvízzel. Maradt ugye az ivóvízellátás, bejött ugye ez a területi vízgazdálkodás, és bejött a szociális vízszegénység.
0: Készítettünk is... Ezek azért annyira nem függetlenek egymással.
2: Nem,
0: sőt. Ahogy most így felsoroljuk, sőt.
2: Abszolút. Ez is a vízminimumban megfogalmaztunk egy ilyen általános mondatot, hogy egy vízünk van, melynek az alrendszerei nem elválaszthatatlanok egymástól. És ezért kezdtünk el komplexen foglalkozni ezzel a témával, és ráadásul ugye azt a társadalmi igazságtalanságot is felfedeztük, hogy miközben a rossz hálózat miatt 25%-a elfolyik a víznek, a közben ugye vannak olyan honfitársaink, akikhez meg nem jut el a víz, tehát hogy nincs az otthonaikba bevezetve az ivóvízellátás.
0: Ez egy kicsit megtévesztő statisztika, hogy Magyarországon szinte 95-98% közöttire mondható a vízhálózat lefedettség, ami ugye attól is izgalmas, hogy akkor ki ez a 2-5%, aki viszont nincs lefedve, és itt már azért beszélhetünk egyfajta hát nem tudom, ilyen társadalmi osztálykülönbségről is, ugye?
2: Abszolút.
3: Nem egy véletlen, igen.
0: Igen, igen. Ha Gyuri már megszólaltál, akkor hagyj kérdezem már meg te, mint szociálpszichológus, hogy hogyan kapcsolsz ez a témához?
3: Szervusztok, én Ligeti György vagyok, én két oldalról támadok. Egyrészt a középosztály irányából, én nagyon régóta tanítok Brünóban a Masaryk Egyetemen szociológiát, és ott a vízzel úgy kerültünk kapcsolatba a hallgatók, ez a középosztálybeli része, hogy a víz mint befektetés, tehát hogy a víz az nyersanyaggá válik, és bizony egyre több tőzsdei cégnél érdemes részvényt vásárolni, és akkor azt most nem nyitom ki ezt a borzasztóan nagy és nagyon érdekes dobozt. Ez a jó pofa része a víznek, azért ez sem annyira, ahogy az Andrea az előbb mondta, hogy nem elválaszthatóak a különböző alrendszerek.
4: Sőt, hát ez mostan nagyon összefügg.
3: Igen, igen. A másik pedig, hát 100 éve az ELTE-n tanítok, és ott a hallgatóimmal évtizedek óta járjuk ugye az országot, kutatás, oktatás, média, stb. Természetesen a romákkal nagyon sok területen szándékosan, tudatosan találkozunk. A vízszegénység kapcsán is. Most egy éve forgatok az egyetemi hallgatóimmal egy filmet, ahol rengeteg az államtitkártól kezdve a mély szegénységben élő emberekig megszólalnak. Tehát ez a két kapcsolódásom a dologhoz, és ha szabad egy tartalmi dologgal meglöknöm az egészet, akkor az egész, mint egy önmaga farkába harapó kígyó, tehát egyszerű valami jelenség is, ok is, és következmény is. Tehát a vízszegénység nyomán, ha szabad én nagyon profán dolgot mondani, az, hogy mondjuk egyrészt egy női munkáról van szó, az, hogy napi 3-4 órát kell hurcibálni a vizet ahhoz, hát hogy felmossanak meg. És a gyerek nagyon-nagyon igazad van, aki ugye, ha nem sikerül úgy tisztán tartani, akkor nyilván nem alussza ki magát kicsiként, stb. És akkor jön az óvodai, iskolai hátrány, ami utána meg egy következő generációnál vízszegénységet, vagy egyetlen szegénységet, tud okozni. Azt hiszem, hogy nem vízszegénység van, hanem általában esélyegyenlőtlenség, aminek az egyik megnyilvánulása a vízszegénység.
0: Hát, amit még itt, most már nagyon belevágtunk a közepébe, kicsit egy struktúrát.
3: Te kérted, hogy...
0: Felmerül itt most az a kérdés, ami, hogy milyen hatással van az egészségi állapotára az embereknek, ugye nem jutnak elegendő vízhez, és erről ritkán beszélünk, ugye mindig csak a tisztálkodás, evés, ivás jut eszünkbe, főzés, hasonló, viszont nem gondolunk arra, hogy mennyiségileg, ugye mennyi vízhez tudnak így hozzájutni az emberek, de talán menjünk is akkor a kereteihez ennek a kérdésnek, a vízszegénység kérdésnek, mert ugye ez többféle formában jelenik meg, nem csak az, hogy nem fér hozzá, vagy rossz minőségűhez fér hozzá, hanem az, hogy akkor ez mennyibe kerül neki, és akkor már is azért fontos keretezni azzal, hogy van a és elkezdett Gyuri a piaci alapú vízgazdálkodás, meg ugye van az emberjogi megközelítése, hogy a víz az emberi jog, a vízhez való hozzáférés emberi jog, de hát hol van az a
4: mennyiségi korlát.
0: Mennyiségi, ami... vagy akármilyen korlát, tehát honnantól problémás a piaci alapú vízgazdálkodás, ugye onnan, ha már nem tudja kifizetni. Na, és hogy kicsit olyan, mintha ellentmondás volna, azt, hogy van ez a két dolog egymással, de hát miért volna ellentmondás, bár azt lehet tudni, hogy most csak el akarom nektek mondani, hogy én hogy szűrtem, hogy az EU jelenlegi megközelítése, az mit jelent nagyjából nekem. Az, hogy a víz alapvető közjó, ezt az EU elismeri, melyhez mindenkinek hozzá kell férnie, ugyanakkor a vízszolgáltatásnak ára van. Tehát a költségeket részben a használóknak kell viselniük, az áraknak pedig a takarékos használatos is ösztönözni kell. Na most ennél mélyebbre nem nyúl bele az ő vízirányelveivel, hiszen már meghagyja az adott országnak, az unió tagországnak, hogy ezeket hogyan intézi, hogy mennyibe kerül az a víz, hogy az ő, hogy lesz ez egyrészt profitorientált, de mégis tulajdonképpen elérhető, akár árban, akár pedig a minőségben.
4: Neked hogyan árazzák, tehát hogy azt tudjuk, hogy igen, azért vannak sávos, területek, igen. Ahol nagyobb a vízfelhasználás, és hát azért ugye azt látjuk, hogy a területileg szegregáltabb vagy szegényebb részeken meg igencsak kevés a vízfelhasználás.
3: Megyénként is eltér.
4: Igen, és megyénként is eltér, és Pesten és Budán is eltér ez az, tehát ez, hogy hogyan szabják ezt a piacot. Tehát engem nagyon érdekel ez a piaci, mert hogy ugye valószínűleg a következő 10 év már rettentő ára lesz a víznek.
2: Igen, egy pillanatra még, ha szabad, visszatérnék, mert hogy csináltattunk mi egy tanulmányt is a PAD alapítvánnyal, akik ugye alapítói a vízkoalíciónak, és ugye említetted, hogy Magyarország 2%-a nincsen lefedve vízhálózattal. Ugye ebbe a tanulmányban az is megjelent, hogy tulajdonképpen ez a 2%, tehát hogy akik úgy mondjuk, hogy vízszegénységben élnek, annak a 17%-a, tehát hogy a roma lakosság felül reprezentált ebben a 2%-os körben. És hogy az is egy érdekesség, hogy milyen településeken jellemző. Ugye ahol síkvidéki település van, ott jellemzően inkább az ilyen kisvárosokra jellemző, ahol meg ilyen hegyvidéki, dombosabb terület, ott pedig az ilyen községek, vagy ilyen apró falvakra jellemző ez a vízszegénység körében. És igen, a nők és a gyerekek hordják ugye jellemzően a vizet, és ugye ez napi 4 órás kiesés, ami ugye azt jelenti, hogy kiesik a munkaerőpiacról is, tehát nem tud elhelyezkedni ugye az a nő, aki gyakorlatilag a családjának szolgáltatja ilyen
0: és
2: módon
0: milyen,
2: a vizet.
0: Amikor otthon van, csak igen. Megengeded, elzárod, megengeded.
2: Igen.
0: Nem nagyon számoljuk, ugye csak amikor jön a számla, hogy az hány liter víz
2: igen,
0: volt.
2: Igen.
0: Mit gondoltok, mennyi az a vízmennyiség, amit egy ilyen helyen elhasználnak?
2: Na most ez...
0: Éri a 30 liter?
2: Igen, erről beszélnek. Igen, hát ugye per főre kell számolni, tehát hogy azt mondják, hogy ez a 30 liter per nap per fő, tehát hogy így ezzel kalkulálnak, amikor mi is, és akkor itt egy kicsit rátérek már ugye a vízdíjra is, amit említettünk, hogy amikor mi is elkezdtünk ezen gondolkodni, és ebbe a bizonyos vízminimumba megpróbáltunk megfogalmazni ajánlásokat, követeléseket, amiket érdemes lenne ebbe elérni, akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy sávos vízdíj. Ugye az áram és a gázszolgáltatás esetén már bevezették ezt a sávos vízdíjat, de a víz esetében gyakorlatilag ugye egy befagyasztott árral vagyunk 2013 óta, és ez tulajdonképpen óriási finanszírozási lyukat ütött a vízszolgáltatáson. Ezért van az, hogy nincsen forrás arra, hogy kicseréljék a hálózatot, beruházásokat tegyenek meg, stb. Stb. Közben pedig...
0: Azt mondod, hogy nem térül meg a
2: nem.
0: Vízhálózat karbantartása.
4: Na jó, de olyan tekintetben, hogy ez egy emberi jog, tehát hogy ezt nem így kéne, hogy mérjék, mert hogy itt az államnak is hatalmas szerepe kellene,
2: hogy ezen a bizonyos
4: legyen.
2: Sávon, tehát hogy ez az, amit le kéne folytatni ezeket a társadalmi vitákat, hogy hol húzunk meg ugye sávokat. És Karácsony Gergely is bejelentette, ugye a budapesti főpolgármester, hogy egy ilyen sávos vízdíjazásban gondolkodna, és hogy erre kéri az élő környezetért felelős minisztérium, ugye Gajdos Lászlóékhoz fordult ez ügyben. Na most ezt a sávos vízdíjat mi is támogatnánk, és olyan módon, hogy legyen ennek egy olyan alsó sávja, ami, hát nem tudom, ez a 30 liter, vagy nem tudom, szóval, hogy ezeket át lehet beszélni, ami akár 0%-kal számolnánk, amikor a vízszámla kijön. Legyen ebben egy olyan középsáv, amit nem tudom, hogy pontosan hol lehetne meghúzni, ugye több vita van erről, 5 köbméter, 7 köbméter, de valahol be kéne húzni, ami mondjuk egy, akár lehet egy alacsony díjazású, és lehet egy fölöttes sáv, ami meg ezeket a túlfogyasztásokat mondjuk egy piaci áron, vagy akár egy piaci ár fölötti áron számlázná. Ezzel is egy kicsit takarékos is lehetne hívni az embereket, mert ugye most nem érezzük a víznek az értékét. Egyébként pont a napokban jött ki egy cikk, ahol a fővárosi vízművek írta le, hogy ebben a nyári forróságban érdekes módon nem a lakótelepeknél nőtt meg a fogyasztás, hanem például a budai környéken, ahol nem csak az úszómedence, hanem mondjuk az utat locsolják, az autókat locsolják, a nem tudom, szóval a pázsitot locsolják, stb. 5-szörösére emelkedett meg a vízfogyasztás. Vagy ugye ők azt is leírták, hogy például Budapesten a vízdíj úgy néz ki, na, szóval hogy a vízára, ugye? Egy köbméter palackos víz 40 000 forint, egy köbméter csapvíz 200 forint. Hmm. 200 forint a 40 000, tehát amikor megveszem a palackos vizet, mindjárt, az ennyivel
0: drágább. Mert beszélünk arról, hogy milyen a lefedettség, beszélünk, de nem tudjuk azt egyébként, akármennyire is mondjuk, hogy hány százaléka, tehát hogy hány százaléka nincs, mert nem tudjuk, hogy ez mennyi ember, tehát mondjuk 90 000-et, lehet, hogy 200 000-et.
2: Igen, az nagyon mondom, rossz statisztikák vannak, de olyan 200-300.
0: Hogy ugye nem, mi az infrastruktúrát mérjük, tehát nem az, hogy folyik-e víz a lakásban, vagy folyik-e víz az udvaron, hanem az infrastruktúrák mérjük. Tehát ebből mi nem tudjuk megmondani igazából, hány emberhez nem jut el valójában víz.
2: Igen.
0: Úgyhogy óvatosan kell fogalmaznunk arról, hogy akkor mekkora mértékű a vízszegénység Magyarországon. Biztos, hogy nagyobb, mint amit mi ezekből le tudunk vezetni.
2: Igen.
0: Mert
2: igen.
0: Ugye lehet, hogy be van kötve,
2: de ki
0: aztán ki van kapcsolva, és nem folyik a lakáson belül, ugyanúgy közkútra járnak. Tehát, hogy ezeket azért vegyük figyelembe, és nincs is elegendő mennyiségű olyan kutatás, ami a magát a vízszegénységet és a vízszegénységgel küzdőket méri. Tehát ez az, amiről beszéltél a padalapítvány, és főleg inkább azt tudta mérni, hogy mi a KSH-nak az adata. És
2: igen,
0: mi
2: a 2011-es meg a 22-es KSH adatok alapján.
3: Elszabad egy picit igen, lépni. Persze, és a igen, számok, de... tehát én nem szeretném, mikor bántják a kvantitatív, ez az a számokon alapuló, mert az egész országot azért ugye nem ismerjük Zala megyétől, nem tudom, nyírségig, de akkor mondjuk a konkrét történetek, például Felső Dobsza, hát úgy kezd kilábalni ott is a hátrányosabb helyzetű utcák lakossága az igazán mély szegénységből, de hogyan? És ez nagyon fontos, a hogyan történik a dolog. Tehát 4-5 család, 4-5 háztartás, sehol nincs bevezetve víz az udvarra, se. A férfiak összeállnak, vesznek egy eléggé gyenge minőségű autót, Felső Dobsza, ez Miskolcon túl van, és onnan minden, 3:30-kor kelnek, kedves középosztálybeli barátaim, ti mikor szoktatok 3:30-kor kelni rendszeresen? Fölkelnek, följönnek Budapestre, 12 órát segédmunkáznak, majd vissza. És akkor megint ugye ez megy a hétköznapokban. Tehát anyagilag nagyjából kezdenek ezek a családok észhez térni, látnivalóan a nők mindent megtesznek, az egy tisztaság lenne a házban, a gyerekek láthatóan iskolában, óviba járatva, de azért akkora pénz, és főleg annyira kiszámítható, és ez a lényeg, és biztos pénz nincsen, hogy befektessenek abba, hogy... Tehát most már van pörkölt, és van kaja, de az, hogy befektessünk, és kifizessük a közművet, meg a terveztetést, meg az engedélyeztetést, meg akkor minden hivatal és hatósága azonnal ott tud lenni, ugye említettétek az emberi jogokat, erre majd szeretnék egy 2005-ös kutatásunkra régi, de beszédes utalni. Tehát olyankor, amikor a jogokról van szó, akkor vagy a hatóság nincs ott, amikor számon kell kérni, hogy te megterveztetted, meg engedélye...
4: Pontosan a sávos víz gazdák tök jó, csak hogy akkor ez azt is jelenti, hogy majd akkor szépen mindenhol bevezetik a...
2: Igen, ezt a tartást, mert feltételezi
3: a történetet, igen. Tehát itt most olyan családokról van szó, akik a mindenféle előítéletekkel és sztereotípiákra teljesen rácáfolva tök normálisan dolgoznak, meg csinálják a magukét, csak ez akkora hátrányt jelent, és annak ellenére nincsen.
0: Jó, Gyuri, de hát ez még mindig nem válaszol azokra a területekre, ahol meg hiányzik az infrastruktúra, nem legális alkatás, mert ugye ez nem zárja ki az embereket abból, hogy a vízhez való joguk az adott, az alapjog. Tehát tulajdonképpen most az, hogy nem tudja bevezetni, vagy olyan helyen, hogy nem is lehet oda bevezetni, ettől még a vizet biztosítani kell bizonyos mennyiségben.
3: Igen, és ez tehát, ezért hogy, nagyon fontos, amit mondasz.
0: Ezért nem akarok elmenni idézőjelbe ezekbe az egyéni történetekbe, meg hogy ki mennyire bír megfelelni a társadalmi elvárásoknak, meg a saját szükségleteinek, hanem az, hogy van egy olyan dolog, ami nem is neki kell megfelelni, hanem az államnak kell megfelelni, biztosítani.
3: Igen, pont erre akartam, és nagyon örülök, Judit, hogy erre vitted el, mert ugye az előbb szó volt az emberi jogokról, csak az emberi jogok mellé garancia kell. És hogyha az nincsen, akkor azok a jogok azok
0: írott. De itt még nem is az emberi jogokról van szó,
3: hanem ilyen létfeltétel.
0: De mi most a víz esetén létfeltételről beszélünk, ami azért is rendkívül fontos és alapjog, meg oké, hogy emberi jog, meg alapjog, de hogy ez mégis egy ilyen emberiesség téma is, és nem véletlenül vannak olyan problémák, ami gyakorlatilag hosszú távon nem csak szegénységhez, betegséghez is vezetnek, és így tovább, hogyha ezek a támaszok elmaradnak.
2: Hanem ugye, nem tudom, most... 50 éves korban halnak ugye ezek az emberek, szóval jóval előbb.
0: Tehát, hogy hiába beszélünk a vízhálózat lefedettségről, hiába javítjuk a minőségét ezeknek a csöveknek, hiába vezetünk be sávos fizetési modelleket, ez akkor sem fogja megoldani megoldani, az infrastruktúra nélküli és külterületen élő embereknek a vízhez való hozzáférés.
2: Igen, mi ugye amikor ebbe a vízminimumba gondolkodtunk, akkor nem csak a vízdíjba, hanem ugye egyrészt azt is mondtuk, hogy nyilván ahol lehet, ahol belterületi helyek vannak, ott ugye az, hogy a bevezetésre, már maga a közművesítésre, hogy bekössék, vagy bevigyék az udvarhoz a hálózatot, ahhoz is kell állami szociális támogatás ezeknél az embereknél, mert valóban ugye voltak korábban olyan programok, ahol mondjuk bevezették a vizet, de aztán kikapcsolták, mert nem tudták fizetni, tehát hogy a bevezetésre, a közművesítésre is kell támogatás, és a vízdíjban is kell támogatás. Ugye vannak a külterületi részek, meg egyébként nagyon sokszor ezek a zárt kertek, ahol mondjuk olyan középosztálybeli emberek, akik lecsúsztak, például a devizahiteles probléma, az okozott ilyet, hogy ki kellett költözniük, valami külterületi olcsóbb területen vettek akár telket, vagy házat. Na most ugye ott az már egy nagyobb szelet és egy nagyobb probléma, ezen most így hirtelen nem tudtunk jó megoldásokat, de az biztos, hogy ugye ez a 150 méteren belül, ami egyébként törvényi meghatározás is, kell közkutat biztosítani, és ugye itt is nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy akár elzárják a közkutat, vagy megrongálódik a közkut, és nem javítja meg senki.
3: Vagy itt szűkítik, is, vagy tehát szűkítik, pötyörök igen. Belőle. Tehát így ott van a közkut, ugye van. Teljesítettük a jogi minimumot, így de van. Hát az győzt kivárni.
2: Vagy télen befagy, és akkor ezeket is megfogalmaztuk, hogy itt az államnak lenne kötelezettsége arra, hogy ezeket folyamatosan figyelje, karbantartsa, ha megrongálódik, akkor megjavítsa, ha téliesíteni kell, ugye, hogy ne fagyjon be, akkor azt is végezzék el. Tehát, hogy itt is megfogalmaztunk egyfajta állami kötelezettségvállalást.
0: De azt jön az a téma, ami a közösségszervezésről szól, igen. Talán nem? Tehát, hogyha egyéb szociogazdasági okoknál fogva szorulnak ki ezek az emberek ilyen területekre, amire az a helyi önkormányzat, vagy bárki
4: és nem kötelező. És a roma telepek nagy többsége külterületi, tehát hogy ez
3: nem Jókó bánya, gyönyörű történet Miskolc mellett.
0: Ott is nagyon sok közkút van, de el vannak zárva, és ugye volt a múltkor egy ilyen adás, hogy busszal járnak, amiből nem az a lényeg, hogy busszal járnak.
4: 7 busz megállót.
3: Igen, a Jókó, pont a Jókóról.
0: Igen, busszal azért járnak, mert hogy ott a területen belül egyszerűbb elérni, ha kimennek az útra, felszállnak a buszra, ja. És a másik megállóba leszállnak, és mert több kút van, de el vannak zárva. Igen. És ugye a megnyitott kutak, és akkor az adásban nem is esett arról szó tulajdonképpen, hogy hány órán keresztül vannak nyitva, tehát tulajdonképpen nem folyamatos a
2: tehát
0: a
2: még egy időkorlát is van.
0: Nem jön folyamatos.
3: Én végiggyalogoltam, azt igen. Nem leányálom vizes vödör nélkül is.
0: Igen, nagyon rossz a közlekedés ugye a helyen belül.
2: Igen, ez a másik, az infrastruktúra, bocsánat, csak még annyi, hogy ugye nem csak a vízről van szó, hanem maga az infrastruktúra, az utak, a szemételszállítás, a szennyvíz elvezetés, tehát hogy ezek mind problémák.
0: Mindezek összeadódnak, de hogy visszatérve erre, hogy a közösségnek a megszervezése, hogy tulajdonképpen hol van itt a szerepe, akár a civileknek, akár egy ilyen vízkoalíciónak, hogy ezeknek az embereknek valamilyen módon segítséget adjon. Mert az, hogy most érdekképviselet kapcsán a sávos vízről beszélünk, az ezeket a helyeket nem érinti. Mint ahogy ugyanúgy a rezsicsökkentése érintette, most ezt hiába nevezzük valamilyen módon egy segítő eszköznek, hát őket nem segít.
4: A sávos gáz sem így van.
0: Meg, igen, ezek igen. Nem érintik őket, de akkor hol van egy vízkoalíció szerepe ebben, és akkor ez az úgynevezett vízminimum, mit akar jelenteni egy ilyen helyen? Hogy lehet ezt?
2: Igen, hát ez nehéz kérdés, abszolút.
0: De nem ez a lényeg, tehát de nem abszolút, őket kéne, akik,
2: igen.
0: Hogy ez a legnehezebb terep.
2: Ez a legnehezebb, pontosan ezzel szembesülünk, ezért is nyúltunk nehezen ehhez a témához. Ugye a vízkoalíció alapvetően egy középosztálybeli szerveződés. Gyakorlatilag. És amikor elkezdtünk egyáltalán erről gondolkodni, akkor ugye elkészült ez a tanulmány, és gondoltuk, hogy készítünk egy kis videófilmet is, az lett végül a címe, hogy a vízszegénység 1000 arca, és ugye kerestünk volna érintett szereplőket, amivel nagyon nehezen jutottunk egyről a kettőre, szóval, hogy ahhoz ugye kell egyfajta kapcsolatrendszer, egyfajta bizalom kiépítése, ugye ott kell lenni, oda kell menni a terepre, meg kell ismerni az embereknek az élethelyzetét, a sorsát, és közben nagyon érzékenyen kell ehhez hozzányúlni, ez a témához, kit mutatok meg, mit mutatok meg abból, ha én onnan eljövök, akkor mi fog történni azokkal az emberekkel, szóval ezért nagyon nehéz, és csak tapogat ebben a kérdésben, tehát nincsenek jó válaszaim egyelőre, az biztos, hogy az érintetteket is be kell vonni ebbe a történetbe, és most alakulgat gyakorlatilag a vízkoalíción belül egy vízszegénység munkacsoport.
4: Jó, de hogyha azt mondod, ez egy középosztálybeli, mit tudom én, szerveződés, igen, akkor azt mondom, hogy középosztálybeliként szívesen fizetek sávos vizet, még úgy is, hogy a két muskátlim nem egy medence.
2: Igen.
4: Hogyha ezeknek az embereknek is hozzáférés nyújt, hiszen ez egy létszükséglet, ahogy mondtuk, igen, tehát hogy igen, nem egy, nem, hogy mondják ezt, nem, nem kalácsot adunk, igen, nekik, hanem hogy igen, konkrétan a létükhöz szükséges vízmennyiséget kellene biztosítani, anélkül, hogy egyébként 7 busz megállót kelljen menni azért a közkútér. Szóval, hogy...
2: Igen, de ezek tehát, a viták, ezek a társadalmi viták nem folytatódtak le még a társadalomba, aha, hogy mi a víz értéke. Például az is akadályozza ezt a vitát, hogy azok a vízdíj javaslatok, amiket ez a Magyar Energetika és Közmű Szabályozási Hivatal minden évben le kell, hogy tegyen a kormányzat asztalára, ugye az előző 10x év alatt, amikor is befagyasztották a vízdíjakat, na ezt 30 évre titkosították, amikor ki akartuk kérni. Tehát nem látjuk, hogy mibe kerül az a vízszolgáltatás, amit egyébként nekünk nyújtanak.
0: Ja, de ez és akkor azt mondtad, igen, hogy nem térül meg, tehát erről meg van információnk, hogy nem éri meg nekik gyakorlatilag, igen, mert hogy veszteséges. Most az, hogy
4: hát legalábbis ezt mondják.
0: Ezt mondják, hogy mi a nagyobb veszteséget, ez a 25%-nyi elfolyása a víznek, vagy valami egyéb, de hogy Gyuri, jelentkezel régóta, hogy átadnám neked a szót, hogyha...
3: Hát egyrészt amit az Andrea mond, az nagyon fontos, hogy nagyon, szerintem nagyon jó ez a film, a vízszegénység ezer arc, annak ellenére, hogy valóban kevés érintett szólal meg nekünk, azt hiszem, hogy sikerült a hallgatóimmal úgy közelíteni. Tehát jelen kell lenni hosszan a terepen nyilván, igen, ez a kulcs, és nagyon sokakat tudtunk megszólaltatni, nekünk arra kell ügyelnünk, hogy az egész, ez ne egy szegénység szafari legyen. Tehát ne az, hogy oda megyünk a szegény emberek közé, az kiadja az életét, lelkét, mindenét, és akkor utána mi meg milyen fantasztikus tudósok, meg média munkások vagyunk, hogy milyen gyönyörűt tudunk bele csinálni, és visszaülünk a jó fűtött lakásunkba. De akartam erről mondani valamit, mert azért ugye arról beszélünk, hogy az államnak biztosítania kellene valamit, meg ugye ez jogok vannak, de nincsenek garanciák. Ne haragudjatok, engedjétek meg egy nagyon régi 20 évvel ezelőtti kutatásunkra, hagy utaljak, ami rásul nem is a vízről, hanem az oktatásról szólt, csinált akkor a 25 Európai Uniós ország, minden egyes tagország, csinált egy ország jelentést a roma oktatással kapcsolatban. És a legtöbb jelentésnek az a lényege, hogy tulajdonképpen az adott állam betartaná a jogszabályokat, akkor nagyon-nagyon sok roma nem lenne szegregálva, és normálisan járhatnának iskolába, és tulajdonképpen beindulhatna a felfelé a társadalmi mobilitás.
0: Azért,
3: és
0: ezt mi össze... a szegregáció, hanem egy bizonyos réteget kiszolgáló...
3: Igen, ja, most ezt az összefogó tanulmányt megcsináltuk, szó szerint idézve a spanyol, a szlovén, a német, ugyanazt írják le, hogy tök máshol vannak Európában, más kulturálisan, és már nem túl nagy különbség vannak kulturálisan Európában. És a nemzetközi szervezet, aki egy rasszizmus elleni hatóság, az berendelt engem, és egy egészen furcsa hangulatú megbeszélésben végül kiderült, hogy súlyosan le nem merjünk ilyet írni. Mi az, hogy a német állam meg a spanyol állam az nem tart be szabályokat, de hát ugye bakker, a német jelentésben a szociológus kollega leírta, hogy a rendőrség, a gyámhatóság, hogy... tehát magyarán tulajdonképpen jogsértésben van az adott állam egyfelől, és ha nem tudjuk kiharcolni és kikövetelni, sajnos Donald Trumpot idézem, hogyha nincsen ütőkártyád, akkor mi a túrót tudsz tenni, és egy ilyen világban, ahol ugye szűkülnek az erőforrások, akkor ne kártyázzak, igen, de azért mondjuk főmosnék, vagy innék, vagy megfőzném a pörköttet, meg a gyerek fenekét kimosnám. Egyfelől másfél, gondoljunk be, hogyha mondjuk ez kb. 2,5% aki Magyarországon vízszegénységben él, hogy azért ez nagyon Pitiáner költség lenne, cakkumpak bevezetni a vizet, és én attól tartok, hogy mi a középosztály képtelenek be vagyunk bemérni a dolognak a társadalmi költségeit. Tehát, hogyha újra szegregálunk embereket, most éppen vízhiány, vízszegénység formájában azok az emberek nem azért, mert gonoszak, hanem azért, mert ez a helyzetük, ez a kényszerük, újra munkanélküliek, kevésbé tanultak, ad abszurdum potenciális bűnözők lesznek, nem azért, mert annak születtek, hanem mert ki vannak nyomva a társadalom perifériájára, és bocsánatot kérek, csodálatosan oldotta meg Miskolc a problémát, egyszerűen közigazgatásilag levágta Jukóbányát Miskolcról, és innentől kezdve nem kell bölcsőde, vízvezető, stb. Azaz tulajdonképpen undorító, feudális módon kezeljük úgy ezeket a dolgokat, hogy 20 nem tudom hány éve, 22 vagyunk az unió tagjai.
0: Ne felejtsük el, hogy azért Jukó az nem az van, hogy így adott volt, és akkor leválasztották, hanem
3: igen,
0: az volt,
3: de ott is emberek élnek.
0: De hát, ha elmondom, akkor az a lényege, hogy éppen a múltkori adásban volt erről szó, hogy bent laktak Miskolcon, vagy más településeken is tulajdonképpen ilyen mindenféle beruházásoknak köszönhetően
3: kényszerültek oda, így van.
0: Tehát egy kiszorításos történetnek a vége az, hogy ők oda kényszerültek, tulajdonképpen nem önként választották ezt. Van, aki már odaszületett, ott éltek, de ugye nem az a réteg az, aki ilyen bajban van.
3: Figyelj, Hollandiában láttam a gázműveknél egy olyan kis prospektust, hogy meg van magyarázva, hogy hogyan csaljál és hogyan hackeld meg a gázórádat, ha csalni akarsz. Ha, de miért? Hát úgy jön ez ide, hogy még mindig kisebb kárt okozol, hogyha meghekkeled a gázórát, és nem fizeted azt a néhány eurót, mint hogyha az egész ház felrobban a 10 emelet. Így. Tehát, hogy van egyfajta nagyvonalúság az intézményrendszerben. Hát érted? Értem én, hogy kimartuk az embereket Jukóbányára, de azok ugyanúgy emberek, és ugyanúgy vonatkozik rá.
0: Az is az idő miatt.
3: Te vagy a moderátor, moderálj inkább, persze.
0: Nem vagyok moderátor, most éppen
4: nem vagyok moderátor,
0: hanem beszélgetés. Tudjuk a telefonos vendégünket beírni, így van. Mert pont a terepről beszélgettünk, és azt hiszem, hogy Tímának azért van némi terep tapasztalata.
2: Igen.
0: Jó? Igen. Hát, ha bejön most mégiscsak a zene, amivel ők nem jött.

0: Sziasztok, ez itt a Cékla Cigány Közvetítés kulturális adás vagyunk, ma a témánk a vízszegénység. Homok Andrea van itt a CKA képviseletében, illetve Ligeti György, aki szociálpszichológus, az ELTE-n is máshol is tanít, és a lényeg az, hogy a Vízkoalíció vendégünk tulajdonképpen, ők tagjai Vízkoalíciónak is alapítója az Andi, illetve a CKA. És most behívtuk telefonon Bogdáné Tímát, aki szociális munkás és Nógrád megyében dolgozik, és ő is tagja a Vízkoalíciónak. Úgyhogy szia Tíme, bekapcsollak a telefonnal, kipróbáljuk, hogy hallatszódsz-e. Szia, üdvözöllek az adásban.
1: Mi még nem halljuk őt.
0: Nem tudom, lehet, hogy nem hallunk.
1: Szerintem nem.
0: És én is hallak téged, mert én a telefonban vagyok, viszont nem halljuk az adásban, amit mondasz. Szólsz kérlek a technikusnak, nem tudom, miért nem jön fel a telefon.
2: Szólok én, jó?
0: Próbálj megbeszélni, hogy kiderüljön, hogy bejössz-e hirtelen.

0: Sziasz, kérlek!
1: Jó. Tehát Nógrád megye hátrányos helyzetű településein. Okay. Jó lesz így?
0: Igen, hallunk.
2: Tökéletes, szia.
1: Jó.
0: Na most
1: akkor kezdjük
0: igen, tehát Nógrád megyéből Bogdan Ittima a vendégünk, hogy szociális munkás, és szintén tagja a VISZ koalíciónak, és elnézést a kis technikai malőrért, de most már benn van a hangja. Szia, Tima!
1: Sziasztok, Bogdan Ittima vagyok Nógrád megyéből. Szociális munkásként és közösségszervezőként tevékenykedem a megye hátrányos helyzetű településein, főleg kisebb településeim. És igazából egy pár éve csatlakoztam a VISZ koalícióhoz, pontosan azért, mert a megye több településén érintettségünk van a VISZ problémával, a vízhez való hozzáféréshez.
0: Igen, ami itt szóba került, hogy mekkora a különbség tulajdonképpen a kis települések és a nagyvárosoknak a vízszegénysége között, és jó tudom, ilyen kisebb településeken dolgozol, tudnál nekünk gyakorlati példát arra, hogy hogyan jelenik meg nálatok, mit jelent a vízszegénység?
1: Igen, tudok példát hozni, de még mielőtt példát hoznék, azért itt a hallgatóknak elmondanám, hogy egy ilyen nagyobb körben hogy kell ezt így elképzelni, ezt a vízszegénységes dolgot Magyarországon. Tehát a KSH adatai szerint, ha jól tudom, 1300 szegregátum van Magyarországon, amik igazából érintettek a vízszegénység problémáival. Itt értem ez alatt az, hogy nem vagy alig jutnak hozzá a vízhez, ami ugye egy általános háztartásban természetes, azaz ilyen háztartásokban borzasztóan nagy problémát okoz, és furcsa lesz ezt mondanom, ami főleg az anyukákat érinti. Tehát a víznek a beszerzése az legtöbbször az anyukáknak a feladata ezekben a szegregátumokban, ami teljesen megfelel egy munkavégzésnek is betudható, mert hogy több kilométert kell elgyalogolnia az anyukának egy közkúthoz, hogyha van a településen egyáltalán közkút.
0: Hát az biztos, hogy az biztosan fordulhat elő, hogy nincs a településen közkút, vagy
1: tudsz ilyen helyet? Településen,
2: és több
1: olyan
2: kilométert
1: településen
2: kell gyalogolniuk? Mert hogy
1: igen,
2: ugye megvan ezt az, hogy
1: igen. Van olyan településem, ahol nincs közkút, és az egyik anyukánk az arra ilyen véletlenszerűen bukkantam rá, mert hogy a helyi forrásból hordott vizet, és minden lehető eszközzel, amit csak be tudott fogni, itt a babakocsitól kezdve a kannákig, a mosószeres flakonokig, hogy ugye mosáshoz azt tudja használni, és egyáltalán nem volt a településen közkút, és ha jól tudom, mai napig nincs a településen közkút.
0: Mekkora település?
1: Közkút. Egy 1300 fős településről beszélünk, aminek több szegregátuma is van.
0: És hogy történt ezzel kapcsolatban bármiféle jelzés? Mert hogy azt mondod, hogy régóta van, és hogy te is véletlenül jöttél ezzel szemben.
1: Az önkormányzat és az alapellátás részéről nem történt jelzés, de viszont a mi kapcsolati rendszerünkből kifogadóan történt jelzés.
0: És ez a jelzés, ez mostanában volt? Tehát, hogy még nem várható, hogy van változás?
1: Egy jó pár éves történet ez, de tökre aktuális, mert az ország bármely területén előfordulhat ez, tehát biztos vagyok benne, hogy nem egyedülálló probléma volt ez a vízhez való hozzáférés.
2: De történt igazából valami megoldás, vagy lett ott valami?
1: Történt, pozitív megoldás történt ez ügyben. Igazából ott egy technikai malőr történt, hogy a szolgáltató ragaszkodott ahhoz, hogy a családnak tartozása van. Bonyolult családi problémák voltak. Az a lényeg, hogy a két szülőnek megszűnt a gyerekfelügyeleti joga, különböző szempontok miatt. Én nem szeretném nevesíteni ezeket a dolgokat.
0: Nem is kell, de hogy a témáját most...
1: Igazából
0: bocsánat, hogy szabadba vágok, mint egy kicsit félreértettünk, mint a félreértettünk

0: volna most egymás, mert te most egy egyéni esetről beszélsz, viszont azt, mi azt értettük, hogy egy teljes település nincs ivóvíz hozzáférés.
1: És ez lett volna a csattanónak a vége.
0: Ó, bocsánat, akkor elnézést.
1: Semmi gond. Semmi gond. Igen, igen, fontos, hogy ugye megértsük azt, hogy miből indult ez ki, és miért csatlakoztunk rá arra, hogy ugye egyáltalán nem volt a településen közkót. Tehát az a lényeg ebben az egészben, hogy különböző problémák voltak, amit most nem ecsetelnénk, mert most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy a szolgáltató úgy döntött, hogy a családnál elzárja a vizet. És amikor a családnak a problémája rendeződött, akkor, és szerették volna a vizet ugye újra a háztartásukba tudni, akkor a szolgáltató azt mondta a családnak, hogy tartozás miatt nem hajlandó visszakötni a vizet, úgysem, hogyha kifizetik, mert hogy több százezres tartozást vasaltak rá a családra, és akkor az anyuka szépen elkezdte egy ilyen 2 kilométeres távolságból hordani a vizet azért, hogy ne legyen probléma, hogy a gyerekek és a család nem jut hozzá a vízhez. Hát ugye muszáj inni, muszáj főzni, muszáj fürdeni, muszáj mosni, és az a lényeg ebben az egészben, hogy pont erre figyeltem föl, hogy az anyuka hordja a vizet a forrásról, és amikor én utána jártam, hogy hol van a legközelebbi közkút a településen, nem találtam. Tehát nem találtam sehol.
0: És a többiek akkor ők is oda jártak a forrásra?
1: Azon a részen, abból egyedi ez az eset, hogy azon a részen ennek az egy családnak volt ez problémája. De az a probléma, hogy a településen nincs közkút, az bárkit érinthet, mert ugye elég egy csőtörés egy településen, amikor igen, ugye elzárják a vizet, és akkor vagy valami más probléma, hogy nem jutnak vízhez az emberek, és akkor már is korlátozva van egy jó pár lakos az adott településen.
0: Igen, tehát hogy tulajdonképpen nincs alternatíva, hogyha a házon belül
1: igen,
0: nincs, akkor
1: igen,
0: sem nincs víz, értem.
1: Igen, és ennek a családnak sem volt alternatíva, tehát sem lajtoskocsi, se semmiféle másféle vízhez való hozzájutás nem volt biztosítva.
2: Hát is ráadásul úgy tudom, Timi, hogy olyasmi van a dolog, hogy elírták valakinek a nevét, és tulajdonképpen más tartozása
1: igen,
2: most.
1: Igen, ezt akartam igen most így a csattanójának elmondani, hogy a több heti telefonálgatások és utánjárás és mindenféle ügyintézésnek végül is az lett a vége, hogy már nem tudom, hanyadik ügyintézővel és szolgáltatóval beszéltem, amikor megkérdezték tőlem így véletlenszerűen, hogy ez a család egyesszel vagy kétesszel írja a nevét. És nem, amikor kiderült, hogy a család egyesszel írja a nevét, akkor ott mindenki kétségbe esett, hogy óriási hibát ejtett mindenki, mert hogy nem arról a családról van szó, akinek tartozása van.
3: Csak de... igen, lett közkút egyébként.
1: Közkút, igen.
0: De hogy lett ezek szerint a településen közkút? Vagy nem lett? Azóta sincs.
1: Úgy tudom, hogy azóta sincs. Uh-huh.
0: Értem. Pedig. Tehát, hogy nem is hívta fel a figyelmet az eset arra sem, hogy bármi lehet a családomból, akkor is hozzá kell jutni.
1: Felhívhatta volna, mert igen, utána egyébként más érintettel is volt ilyen probléma egy idős bácsival, de én úgy tudom, hogy azóta sem lett azon a település részen kialakítva közkút.
4: Igen, de én ez egyébként úgy tudom, hogy ahol be van vezetve a víz, ott nincs ilyen kötelezettség, hogy közkút legyen. Ugye ezek általában olyan helyeken létesítenek közkutat, és úgy van az a 150 méteres távolság, hogy ahol nincsen biztosítva a háztartásba az ivóvíznek az eljuttatása, ott van közkút. 150 méterre.
1: Én meg úgy tudom, hogy azért egy adott településen muszáj, hogy legalább egy közkutat biztosítsanak az önkormányzatok.
0: Hát nem is volna nem életszerű, hogyha arra apelálnak, hogy mindenhol be van vezetve.
1: Igen,
0: hát
4: igen, mondjuk ez
1: igen,
4: igaz.
1: Igen.
0: Tulajdonképpen ami rendkívül érdekes az, hogy van egy konkrét eset, és akkor még ezen felül sem lesz belőle olyan tanulság, hogy amikor rendszer szintű hibákra ugye rámutatott, és hogy nem kezdenek ezzel foglalkozni. Ugye ma itt erről beszélgettünk, hogy van a piaci alapú vízgazdálkodás, meg az emberjogi, tehát az alapjogként való vízhez hozzáférés, és hogy úgy tűnik, hogy tulajdonképpen nem lehet átvinni tulajdonképpen a szolgáltatóknak a szférájába ezt a fajta gondolkodást. Hát, hogy a vízkoalíciótól például várható, hogy de... ilyen, vagy ti, mert ha még vonalban vagy, hogy te mint szociális munkás, hogy gondolod, hogy meg lehet úgy szervezni a helyi közösséget, hogy egy ilyen rendszer szintű hibára is akár rávilágítva elérjetek valami változást?
1: Én úgy gondolom, hogy egy helyi közösséget mindenre meg lehet szervezni. De hogyha olyan falakba ütközünk, ahol nem akarják meghallani a hangunkat bármilyen nyomásgyakorlási technikával kapcsolatban, akkor az nagyon nehéz feladat.
4: Igen, de hogy azt akarom mondani, hogy szerintem ez nem a szolgáltatók, hogy mondjam, feladata, és ugye ez az az állami beavatkozás, amire szükség lenne olyan intézkedések és olyan források mellé tételével, hiszen ugye a szolgáltatók, mint ahogy a beszélgetés elején is jeleztem, ugye a különböző kormányzati intézkedések az elmúlt 10x év alatt azt eredményezték, hogy 5000 milliárd hiányzik a vízszolgáltatásból. Tehát úgy, hogy gyakorlatilag kivonták a forrásokat, úgy nem lehet elvárni, hogy ugye ők bővítsenek, hálózatot bővítsenek, fejlesztenek, stb. Tehát itt mindenképpen kell állami beavatkozás, mind a fenntartható finanszírozás megteremtésére, mind pedig a szociális oldaláról, ugye amit említettünk, hogy maga a közművesítés, a bevezetésre egy támogatás, a vízdíjban egy támogatás, a kutak a létrehozása karbantartására egyfajta támogatás, szóval, hogy ez itt állami feladatról van szó.
0: De egyébként...
1: És én folytatnám tovább a gondolatmenetedet, hogyha lehet, Andrea, hogy én úgy gondolom, hogy ez nem csak az államnak, hanem itt már akkor csatlakoztatnak az állam alatt lévő emberkék.
4: Az önkormányzatokra gondolsz? Vagy?
1: Önkormányzatok, abszolút, igen. Alapszolgáltatás, tehát civil szervezetek, igen. És itt bárkire, hogy tényleg egy közös akarat legyen abból a szempontból, hogy ebben a pár ezres szegregátumban, amit egyébként szörnyű kimondani, hogy ma Magyarországon még mindig ott tartunk, hogy 1000 fölött van a szegregátumoknak a száma, tehát, hogy ne szenvedjenek a vízhiánytól.
0: Na most én találtam egy olyan szabályt, ami azt mondja arra az esetre, amit az imént elmeséltél, hogy jogszerűtlen volt a vízhálózatba volt a kapcsolások. Akkor is, hogyha milliókkal tartoznának, ugyanis nincs alternatív vízvételi lehetőség. Tehát ha nincs közkút, nem tudják 150 méteren belül biztosítani, vagy legalább napi 20 liter per főnek biztosítani, akkor jogszerűtlen volt a kikapcsolásuk. Akkor is, hogy tartoznak.
1: Így van.
4: Mert ja, akkor ugye leszűkíthetnék, és akkor igen, nem kell ahhoz kikapcsolni, igen.
1: Ráadásul ugye kiskorú gyerkőcök is voltak a háztartásban, tehát ez még durvább.
0: Tehát tulajdonképpen a jogszabályok megadják a lehetőséget arra, hogy a vízhez jussanak, de ugye nem tartják be, megint oda jutottunk, hogy nem tartják be a létező szabályokat.
4: És ez az, amit a Gyuri említett, hogy nincsenek büntető, vagy korlátok, vagy, tehát hogy igen, hogy betartsák a...
3: Garanciák,
4: igen.
1: Pontosan. Igen. Sőt, még a hibájukat sem nagyon akarják elismerni, és igazából a sztorinak az lett a vége, hogy azt mondták, hogy egy héten belül visszakötnek, amire én azt mondtam, hogy szó sem lehet róla, legkésőbb holnap reggel.
0: Igen.
3: És az van ugye,
1: és akkor visszajönnek vele. Aznap este kimentek, és rákötöttek. Tehát nem várták meg még a holnap reggel.
2: És mivel tudtad őket fegyverezni? Mit mondtál, hogy mi lesz, ha nem?
1: Hát figyelj, amit az elmém enged.
2: Jó, persze, ezt tudom találékony,
1: hogy... Ezzel tudtam fegyverezni ezeket a dolgokat, tehát itt azért utána néztünk a törvény, azt a lehetőségeknek, hogy mivel tudunk takarózni. Ugye ott voltak a kezünkben a befizetett számlák, és ugye egyeztettük is velük, tehát leokézták, hogy hú, ez tényleg így van, hogy ez rendben van, és akkor már ott is volt kapcsolás, hogy hóha, itt mi követtünk el hibát, méghozzá jó nagyot. és akkor így már azért könnyebb volt a dolgunk.
3: Na jó, de mondjuk azt látjuk, hogy információja azért sem a közembernek, sem pedig azért, hát ahogy most látjuk, azért maradjunk annyiban, hogy így tapasztalatom szerint civileknek sincsen arról, hogy mihez van jogunk, mit engedhet meg magának az állam. Ezek az ügyek általában akkor pattannak ki, mint ugye, hogyha ezek a családok bekerülnek a gyermekjóléti szolgálatba, és elkezdik
2: annak
3: őket.
2: Annak a látóterébe.
3: Így van. Tehát, hogy amikor ugye korlátozzak a vizet, azonnal ki fog szállni.
2: Én azért örömmel néznék végig egy olyan példasztorit, ahol egy polgármesternek a karrierje, vagy egy vízszolgáltató vezérigazgatójának a karrierje hirtelen befejeződik azért, mert jogsértésben voltak, és nem teljesítették. Tehát engem leszállít joggal a villamosról, hogyha nincsen meg a villamos, ilyen nem. Hát akkor nézzük meg, hogy a polgármester meddig maradt az a székében, hogyha ebben a jogsértő
0: alakodónak. Megyünk ide ki, ezek, ki ezeket jelezik, hogy látjuk, hogy a tíme, ha nincs a közeg, abban a közegben, akkor nem derül fény ezek. Még arra sem, hogy jogszerűtlen volt a lefakcsolás.
3: Ez semmilyen információ nincs az embereknek erről.
0: A tartozás kihelyezése. Tehát ugye egy csomó olyan dolog van, ami szóval nincs egy hely, ahol ezek az emberek jelentkezhetnek azzal, hogy ez történik velük. Sokszor nem tudják, hát, hogy jogsértésben
2: van,
0: vannak.
2: Csak a folyamat tudják, nagyon igen, hosszú, igen. Meg nincsen jogász, meg ki fizeti meg őket, ugye, meg ezt végigjárni, ezt az egészet, de a lényeg az, hogy kinek az érdeke. Tehát, hogy valójában ezért írtam azt a műsortervet, hogy a közösségi esítés, hogy hogyan lehet összefogni falun, és a Timi ezelőbb kiváló mondta, az embereket minden ügy zászlaja alá be lehet szervezni közösségként. Értik és érzik-e azt, hogy ma én járok pórul, holnap te jársz pórul. Tehát, hogy van egy közös érdekünk, és közösen lehet nyomást gyakorolni.
3: Igen, az a kérdés, hogy van-e
0: összekötve ezek az információk.
3: Tehát, hogy azért van a családsegítőben ingyenes jogász. Tehát, hogy mit tudom én, van a polgármesteri hivatalban szociális segély, olyan alapítvány, aki részben kifizeti ezeket a közműtartozásokat, és akkor mit tudom én a másik felét meg a család részletre. De csomó minden létezik, és van.
0: Tök jó, hogy
3: de nem mondod. Jut el az emberekhez valamiért, vagy...
4: Igen, pont az bocsánat, érintettekhez
1: így van.
2: Telefonos
0: megszólalok a legnehezebb, mert ugye nem lát minket, úgyhogy, de azért mielőtt visszaadom a szót neked, Tíma, mert szóval már az adás időnk, és most fulladunk bele a mindenféle témába, az Évi említette a tartozásokat, meg ugye hogy az adósságkezelés, és ez erről már egyszer beszélgettünk adáson kívül, ugye, hogy ez rendkívül fontos dolog, hogy ezek köztartozásnak minősülnek, így egyéb segítségtől is elesnek emiatt. Tehát tulajdonképpen nem is tudjuk rendbehozni sokszor, hogy egy ilyen tartozás után még nagyobb adósságcsapdába keveredhetnek, hiszen nem férnek hozzá azokhoz a segítségekhez, ami köztartozás miatt nem érhető el. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagyon durva ellentmondás ebben az egész kimentsük a tartozásból dologban, és ugye nem kötelező adósságkezelést indítani az önkormányzatnak, és ahol van, van, ahol nincs, nincs. De mi van, ha a lobby erő ideig is eljut, hogy azt mondjuk, hogy akinek köztartozása van, konkrétan azért, ha nem tudja fizetni ezeket a számlákat, akkor legyen már egy bizonyos szintől kötelező az önkormányzatnak adósságkezelési programot indítani, mert most ez egy alternatíva és nem kötelező. Igen. Tehát, hogy itt sincs
3: hát
0: semmi...
3: Hát meg alapítványok is, tehát, hogy nem is az önkormányzat csinálja. Na, Budapesten például biztos egy csomó kerületben alapítvány.
0: De ezt nem tudom, de hogy az önkormányzatnak van lehetőség adósságkezelést indítani.
3: Van.
0: És hogy ezt nem, én most csak ezt firtatom, miért nem kötelező, és közben meg ugye azt mondjuk, hogy ha tartozik, akkor nem kaphat más segítséget sem köztartozás miatt. Szóval ezek mind olyan dolgok, ami egyre mélyebbre sodorja ezeket, egyre mélyebbre tolja ezeket az embereket. És bocsánat, Tíme, akkor gyorsan visszaadjuk neked a szót, de a stúdióban tükörülnek, hogy ők is elmondják a véleményeket.
1: Gondolom, hogy jó a légkör a stúdióban, és nagyon sajnálom, hogy nem vagyok ott, nem tudtam elmenni.
3: Hiányzol itt. De...
1: Szóval pontosan elmondtad a lényeget egyébként itt előttem, hogy van feladata az önkormányzatnak, ugye elvileg az adósságrendezéssel, de mégsem tudja megtenni, mert hogy azért az elmúlt időszakokban azért az önkormányzatok jócskán meg voltak szorongatva. Tehát nem sok saját bevételt tudtak,
0: hát, bocsánat, ugye? Én azért nem adnám meg nekik a lehetőséget, hogy kimentsék magunkat egy ilyen dologgal. Én kifejezetten ellene vagyok.
1: Lobbizzanak
0: magukért.
1: Igen, de hogy hát ugye ez munka lenne. és a munka nagy részét ugye ők nem igazán szeretik elvégezni, és én pont ebbe futottam egyébként bele az említett eset kapcsán, hogy én egy személyben, vagy többet magammal szinte elvégeztem az önkormányzatnak a feladatát, meg az alapszolgáltatásnak, az alapellátásnak a feladatát, mert hogy senki nem volt hajlandó, azon kívül, hogy azt mondták, hogy nem dolgoznak, sok gyerekük van, mert cigányok, szóval mindent fel tudtak
2: hozni. És ettől még joguk van ahhoz, ami
1: az
2: joguk
1: van. Igen, az ellenérvre, hogy ne segítsenek ennek a családnak, de a segítség nyújtás mellett senki nem érvelt, és senki nem tett le semmit az asztalra.
0: Uh-huh. Tehát egyedül voltál ennek a képviselő.
1: Igen, mint a kis ujjam.
3: Hát igen, én ezért mondtam azt, hogy a rendszert kell egyszerűen működésre bírni, hiszen a struktúra, meg a szabályok, meg a garanciák ott vannak a rendszerben, csak el kell kezdeni működtetni. És én mindig azért azt szoktam mondani, hogy az, tehát, hogy fantasztikus, amikor egy egyéni, vagy egy civil ember végigharcolja a maga a hősi harcát, de hogy igazából többet magunkkal, és nyilván itt a koalíciók, meg a nem tudom én, az ügykoalícióknak az a feladata, hogy igenis a rendszer bírja munkára, hiszen ott van az erőforrás, meg az apparátus, ami nem működik. Vagy igen, van, ahol működik, mondjuk, mert...
0: Vagy van, akinek működik.
3: Vagy van, akinek működik, így van. Na, így szemben, igen.
4: Ezért kellene közösségszervezők, úgy, mint a Timi, csak kevés ilyen van, de ugye az van, hogy az érintetteket ők tudják megszólítani, ők tudják megszervezni az ügyben.
0: De ez egy legenda, bocsánat, mert ez egy kicsit ilyen fura, mint hogyha másként kéne hozzájuk szólni, másként kéne őket szervezni, tehát hogy már nekem ez egy kicsit
4: legenda. Nem, a közösségszervező, az bármilyen, tehát hogy bármilyen érintettet egy középosztálybelit, vagy egy bármilyen.
0: De egy közösségszervezőnek a feladata nem az, hogy rábírja, hogy az önkormányzat feladatát ellássa.
4: Nem, pont ezt mondom, hogy nem az önkormányzat feladatát kell ellátni, hanem az érintetteket kell összeszervezni, hogy kieszközöljék, hogy rábírják az önkormányzatot, vagy bármilyen döntéshozót, legyen az állami vagy önkormányzati.
0: Na de ez milyen alapkiindulási pont, hogy egy önkormányzatot, aki gyakorlatilag egy állami szerv, meg kell győzni arról, hogy neki feladata van, és nézd ez a feladat.
2: Nem kell meggyőzni
4: De pontosan azért kell, mert egyébként a prioritások, mi azt látjuk, hogy mindig máshol vannak a prioritások, tehát, hogy aki nagyobb lobby erővel bír, oda helyezik a forrásokat, és nem, valójában nem a közszolgáltatások, vagy nem a nem tudom, ezeknek a biztosítására helyeződnek a figyelem, meg a pénz, hanem látványberuházásokra, vagy ipari parkok környékének a fejlesztésére, ilyesmikre, és pont ezért kell szerveződni.
3: Hát igen, de hogy ennek nem, tehát én nem tudom, lehet, hogy én nem vagyok annyira bejártas ebben a témának, de hogy ennek nem az a lényege, vagy az lenne a lényege, hogy az államot, mint szolgáltatót rábírni arra, hogyha bármit is csinál, akár ipari fejlesztést, vagy bármit csinál, akkor legyen egy minimum, amit neki bele kell raknia abba, amiről mi most beszélünk. Tehát, hogy nem lehet. Így van. Tehát, hogy ne legyen olyan.
4: Erre kell rábírni. Pont ezt mondom. Pont ez a lényeg ennek.
0: De én azt kérdezem, miért rábírni kell? Miért nem evidens? Miért nincs beépítve egy ilyen önkormányzat működésébe az a minimum, hogy nem diszkriminálok, nem szennyezek, és itt tovább. Oké, ez most nem egy demagóg hozzáállás, meg nem ez a fajta, hogy úristen, amúgy annyira tökéletes kéne, hogy legyen. Hanem, hogy tulajdonképpen miért az van, hogy mindig a gyenge érdekérvényesítő képességű csoport
4: pont
0: azonnal
4: ezért
0: megkapják ezeket a dolgokat. Miközben...
2: Judit, azért, mert tudom, és nem is neked mondom, hanem a műsor hallgatóinak. Mi most egy színpadon vagyunk.
0: Hogy, miért kerüljük?
2: Tehát, hogy ugye arról van szó, hogy az önkormányzat vezetője az nem jogi, hanem elsősorban politikai felelősséggel bír. És hogyha ügyesen lekövezzük a választások előtti hétvégén a főteret, és kapnak a gyerekek cukorkát, akkor ránk fogják behúzni az X-et.
0: Ezek olyan evidenciák, amit ezen szerint megbeszéltünk.
2: Ne haragudj, én csak ilyen ezzel tudtam csak ide jönni, bocsáss meg. várom a remek kérdéseidet, és igyekszem is.
0: Gyuri, kerüljük azokat a szavakat, amiket igazából szerintem illene kimondani.
2: Hát én most mondtam ki, hogy jogi felelőssége van valakinek. Ennél jobban nem tudsz.
4: De mire gondolsz, amikor
0: én a rasszizmusra gondolok, én a diszkriminációra gondolok.
4: Ja.
0: Abszolút erre gondolok. Aha. Azért gondolok erre, mert hogy az előbb is mondtuk az
2: időben. Ja, pont én nem akartam cigány kérdést csinálni a dologból.
0: Hát azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy mennyi mindenek van cigány kérdés oldala, és tulajdonképpen mindaddig, amíg ezt nem beszéljük ki,
2: ebben a műsorban,
0: addig
2: Judit,
0: azt erősítjük
2: hogy kiderül,
0: meg, hogy a színvak politika az oké. Hát nem oké a színvak politika, ezért sem.
4: Persze. Igen.
0: És örülök, hogy pont a politikai felelősséget behozott, de hogy most pont egy olyan diskurzus zajlik, ami a színvak politikát akarja erősíteni. És itt van a tíme a példája, meg sok ezer, ami ebben az adásban már elhangzott, és hogy mi most így körbejárjuk ezeket a dolgokat, pont nekünk nem kéne elkerülni elmondani, hogy most egy nagyon rossz irányba tart a magyarországi cigánypolitikával kapcsolatos összes diskurzus.
2: Szerintem az egész szegény réteget igyekszik a magyar középosztály évtizedek óta kilökni a lehetőségek köréből. Csak a cigányokat könnyebb, mert a többi szegény is ellenük fordítható, mert igen, akkor mi mégis egy kicsit jobbak vagyunk, és mégse vagyok cigány, tehát egyel fölötte vagyok. Én meg azt gondolom, hogy nem baj, ha a politika bizonyos területeken színvak, és azt mondom, hogy ember, teljesen egy kovásnak vagy kolompárnak hívják, de bazd meg, joga van a vízhez, és ti, kedves önkormányzat, mulasztásban vagytok. Nem kell fütyülni, a Tilos Rádió leessen már emberi módon beszélni, nem PC-skedni össze-vissza.
0: Nem PC-skedünk.
2: De köszi.
0: Na, szóval igen, szóval ezt nehéz egyébként beláttatni, hogy rendszer szintű diszkrimináció is szó van, és akkor is, hogyha ezt meg lehet magyarázni gazdasági okokkal tulajdonképpen, hogy nem térül meg, vagy nem éri meg, vagy hasonló dolog, és hogy...
4: De hogy ugye Tíme a példája, például ez a legjobban, hogy itt egy névelírás miatt aztán itt forráshoz járt egy család.
2: Úgy tűnik, az önkormányzatnál se tud mindenki írni olvasni.
4: Egyrészt, másrészt.
2: De Timi itt van még velünk, mert szegény, ne diszkrimináljuk.
1: Itt vagyok.
0: De nyugodtan kiabálj a fülembe, hogyha úgy gondolod, hogy mondanál valamit. Mert egymás szemét nem látjuk.
1: Szeretnék még mondani, hogyha lehet egy pár mondatot. Itt elhangzott az előbb, és meg is ütötte a fülemet az, hogy a közösségszervező másképp szól az érintettekhez. Ez egyáltalán nem így van, hanem a közösségszervező beépül az érintett csoportokba, és megkapja azt a bizalmat, hogy bármi probléma felmerül az adott közösségben, ő lesz az első ember, aki tudni fogja azt.
0: Igen.
1: És ezért kapjuk meg ezt, hogy mi értesülünk elsőnek az ilyen problémáról, mert hogy hál' Istennek megkapjuk azt a bizalmat, azt a nem is tudom leírni nektek szavakkal, hogy mi ez, amikor bajba kerül valaki, és tényleg te jutsz neki elsőnek eszébe, hogy hú, majd a Juliska vagy a Mariska, majd ő biztos, hogy fogja tudni, hogy mi lesz a megoldás az én vagy a mi problémánkra. És ez egyénre is mondható, illetve egy adott közösségre is mondható.
0: Hát igen, a bizalmi kérdés az rendkívül fontos, mert ugye éppen ez az, hogy ezeknek igen, az embereknek nincs bizalom az intézményekben.
1: Meg, hát ez a baj. Ezt nem kapják meg az emberek az intézményekben. Pontosan erről van szó, hanem elutasítást kapnak, neked ez nem jár, mert hogy az önkormányzatnak erre nincs pénze, bár ott van fehéren és feketén lefektetve például az, hogy temetkezési segély, de ez azért nem jár neked, mert neked tartozásod van, vagy azért nem jár, mert az önkormányzatnak nincs a büdzséjében pénz, tehát hogy mindent megmagyaráznak

0: nem is válogatunk ebből, hogy most hú, vízügyel foglalkozunk csak, vagy hogy szociális problémával foglalkozunk-e, vagy hogy építkezési, vagy lakhatási problémával foglalkozunk-e, hanem ránk szakad az ég. És abba a zsákba nyúlunk bele, és húzunk ki egy ügyet, és nézzük meg azt, hogy melyik az az ügy, ami tényleg sikerre vihető, megnyerhető, de kihúzunk olyan ügyeket is természetesen, ami nagyon nehéz ügy, és több évig...
1: Illetve érdemes ezeket kommunikálni is, a sikert, mert hát, ha máshol is ez, akkor példát ad, miből bátorítja az embereket.
2: Is. Meg ugye az egyéni problémából rámutatni a rendszer szintű problémára, igen, és annak igen. nyilvánosságot teremteni. Igen.
3: És tényleg nem élnek vissza a hivatalok ezzel, hogy ti bizalmi emberek vagytok, mindent tudtok, egyébként mindenből ti lesztek végül a szakértők, idézőjel. Mondom, és nekik ezt meg lehet úszni, és ugye azokkal az ügyekkel foglalkoznak, amiben ott van az arcod, neved, mert azzal akkor mégiscsak kell. Tehát nincs egy ilyen visszaélés helyzet?
0: De szeretnek azért visszaélni ezzel jócskán, de az a helyzet, hogy akinek már rutinja van ebben a szakmában, tehát nem kezdőként űzi ezt a szakmát, azért meg szoktuk állítani ezeket a folyamatokat. Uh-huh.
3: Igen, mert elkényelmesednek
0: és ragaszkodunk ahhoz, hogy ez a mi közösségünknek a nevéhez fűződjön, uh-huh. hogyha például pozitív kimenetel ez egy adott ügy.
2: Igen, meg azért az is egy érdekes ebben a helyzetben, hogy mondjuk olyan emberre számítanak, akit egyébként ők nem fizetnek meg, tehát hogy így önkéntes munkában valaki ezt megcsinálja, igen. helyettük ők, akiket egyébként az intézményrendszer pedig megfizet.
3: Igen. Tulajdonképpen pont erre akartam kiukadni, hogy elvégzed úgy a munkájukat, hogy neked nem biztos, hogy megtérül, miközben ők pont arra hivatkoznak minden, ami alapfeladatuk lenne, hogy nem térül meg.
2: Igen.
3: Na, hát nagyon örülök, hogy ez az a baj, hogy nem sokára vége adási időnknek, és kéne valami konklúzió, de Gyuri, én megkérdezzenek még téged erről a közösségszervezői dologról, mert Tíme a gyakorlati oldalról megmutatta, de te, aki egyetemi oktatóként is beszélsz erről, és csinálsz egy ilyen projektet, hogy a diákjaidat kiviszed terepre, hogy közösségre, mint a társadalmunk közösségére, szerinted hogy hat majd ez
1: a nagyon boldog vagyok úgy, hogy megkérdezted, mert hogy ez egy általános világjelenség, és ugye itt elég sok szó volt hátrányos helyzetűekről, középosztálybeliekről, ugyanazt nyugi mindenki, a nagyon durva elmagányosodást, most akkor nézegetjük a telefont, ugye ez most már szinte mondaszerű szöveg, az atomizálódást, és az egyén, pláne Kelet-Európában, nem csak Magyarországon, az egyéni kijárások rendszere, és ez lehet akár a jó, akkor ne legyünk színvakok, a cigánytelepen egy megosztó dolog, tehát én kijártam a családnak a bármit, akkor engem a többiek nem érdekelnek, sőt, akár ne is járjanak a nyakamra. Ugyanez a középosztálynál, és azért bocsás, hogyha konklúzió, Gyuri, akkor annyi, ha baj van, akkor az nagyon jó összehozza az embereket, és pont ez a baj, pont a vízszegénység, ez összetud hozni egy kis terenyét, egy felső dobszát, egy alsó Szent Mártont, és hagyd ne soroljam ezeket, az 1300 szegregátont föl lehetne sorolni. Tehát, hogy pont most van egy lehetőség arra, hogy bakkere, álljatok össze, fogjatok össze, vedd vissza egy picit az egyéni érdekedet, mert ha együtt érvényesítjük, akkor a te egyéni érdeked is ott lesz, és akkor Andrea, bocs, igen, nem akarom szétdumálni.
2: Csak azt akartam mondani, hogy rákapcsolódva, hogy ugye ott, ahol középosztálybeli szervezés van, ott az a nehézség, hogy ugye azok az emberek, akik megtehetik, azok valóban maguknak kijárják, és akkor ők nem fordítanak arra időt, energiát, hogy a közösség érdekében együtt járjuk ki, hanem ő megveszi magának, ő megcsináltatja
3: neked
2: magának.
3: Neked pont erről beszélt az előbb, hogy szívesebben fizetek mondjuk magasabb összeget, hogyha tudom, hogy ebből valaki másnak, aki még nem tudja.
1: Ha mert... tudom, igen, hogy nem stadion
2: épül. Igen, hogy ez mennyire jellemző.
3: De bocsánat,
4: szerintem inkább jellemző.
3: Igen, szerintem is egy

0: alapfeltételeket.
1: Én erről nem hallottam.
0: Viszont tehát, hogy nem csak a központi hálózat, ami, ahol elfolyik a víz, hanem hogy azért már a lakásokon belül is.
1: Aha. Én ilyenről, ilyen kezdeményezésről nem hallottam, fene se tudja, de azt akarom mondani, hogy
2: szerintem ugye... Szerintem volt Kumen, ilyen külföldön.
0: Nem, Magyarországon is volt ilyen követelés.
1: Azt akarom mondani, hogy volt olyan Pomázon egy közkút, és nagyon érdekes volt, a, ugye oda járt az a pomázi szegregátum, van egy ilyen utca, és onnan lévő család, ugye a kis kannájával gyalogosan, és oda járt a zárt kerti részre kiköltöző ember az autóval és a nagy demizsonnal, vagy nem tudom. Szóval, hogy nagyon másképp, miközben mind a kettő ugye a közkutat vette igénybe. Szóval ez is egy ilyen érdekes.
2: Ugye ez volt az adás, mert nagyon igen, más a víz felhasználása, akár a kerületen belül, meg a szokásaink.
0: Van, a szükségletek is. És akkor kivegyen vissza ezek után.
1: A szükségletekből.
2: Hát jó lenne, hogyha nem a, tehát ugye a szegények
1: vennének. Nyilván nem az, akinek egy sebb víz van.
3: Igen. Azért az én úszó medencémben legyen, szóval.
0: De azért ez az a legfontosabb. Akkor várjunk már egy picit, nem várunk, most már mindjárt vége az adásnak, de hogy a Tímea leteszlek, mert már bezavar a telefon. Szia, köszi.
1: Szia.
0: Szóval, hogy ugye 20 liter van meghatározva, de mi szeretnénk, ugye, hogyha ez 30 liter lenne. Egyébként be akartam itt meg kis Anikót is még adásba, de valahogy nem tudom, hogy itt van-e, vagy hallgatta-e. Kérdezgettem, nem reagált, úgyhogy nem mertem így megzavarni. De a lényeg az, hogy ugye kis Anikó nagyon igen. sokat jár terepre, és ugye a vízminimumról ők is foglalkoztak, és
1: Szocsoma igen ismerik.
0: És az egy köbméternyi vizet határozták ők meg, azt hiszem, de nem vagyok biztos. De erről szerintem érdemes volna leülni beszélgetni, hiszen neki nagyon sok terep tapasztalata. Éppen azt mondtad, hogy a vízkorláció nehezen éri el az érintetteket, hát ő igen, napi szinten igen.
1: Pont Anikó volt az, aki segített nekünk ebben a vízszegénység ezer arca című filmben, igen.
0: Igen, jó, hát akkor ezek szerint folyamatosan érdemes tartani vele igen. a kapcsolatot ez ügyben, és neki van is egy ötlete arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne valahogy demonstratíve megmutatni a közép- és felső osztálynak, mert valójában képzőművész, hogyan lehetne megmutatni azt, hogy milyen, amikor tárcsás mosógépen mosnak, milyen, amikor hordják a vizet, hogy erre van egy jó performance, tehát lehet, hogy miért is érdemes volna
1: megkeresni. Nagyon jó, igen.
0: Jó, akkor én most bekapcsolok egy ilyen elköszönő dalocskát, és akkor köszönjük a hallgatóságnak, hogy ezt
3: kivisszük,
0: és köszönjük a vendégeknek is. Sziasztok!
3: Hello!

0: Szervusztok, drága hallgatók, én Tóth Szabi vagyok a pult felől.
1: Lilla vagyok, sziasztok.
0: És két vendégünk van, Zókaújhelyi Zoltán, a Speedway ügyvezetője.
2: Nem teljesen, de nevem köthető melyik a Speedway kerékpárbolthoz.
0: Nézd meg, hogy már a céginfónak sem hihet az ember.
2: Hát ez van, de valami hasonló.
0: Megkéretlek, hogy mutasd be önmagadat.
2: Zókaújhelyi Zoltán vagyok. Vannak cégek ott a nevem mögött, de talán nem az az érdekes, hanem hogy régóta kötődöm a kerékpározáshoz is, meg az ultrasportokhoz is, és talán azért is vagyunk itt ebben a műsorban. Most mindenképpen majd a ultra kerékpározásról, terepkerékpározásról és a terepultákról fogunk itt beszélni Benedekkel.
0: A másik vendég Borsos Benedek, akinek egészen elképesztő kerékpáros ultra eredményei vannak. Én most csak 2025-ig megyek vissza. Ugye második lettél az Atlas Mountain Race-en, ahol 1300 km volt 29.000 méter szinttel, és ez 3 nap 22 óra alatt teljesítetted, és azt írta a rendszer, hogy 83 órát töltöttél mozgásban, és 11 órát pihentél. Utána még

0: 2025-6. hónapban volt a Trans-Balkán rész, ahol szintén második lettél, itt 1400 kilométer tekertél, és 27 ezer méter szint volt, ez 4 nap 10 óra 55 perc volt. Ezek egészen elképesztő dolgok, és akkor ehhez még most rakódott például a Race Around Rwanda, a maga 1000 kilométeres versenyével és 19 ezer méter szintjével, aminek kb. 50%-a az offroad volt. A Race Around Rwanda, ahhoz mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy azt megnyerted, és hogy mi végül is így ismerkedtünk meg, hogy akkor pont én Ruandában voltam, és egyszer csak valaki rám telefonált Magyarországról, hogy tudom-e, hogy milyen fantasztikus dolog van a világban, és természetesen nem tudtam. De aztán úgy csodort az élet, hogy ott lehettem az eredményhirdetésen, ami hát nekem fantasztikus élmény volt. Mit tenné még hozzá a bemutatásodhoz, Benedek?
1: Hát igazából most mondtad, hogy csak 2025-ig nézted vissza az ultra eredményeimet, és azt mondani, hogy hát előtte nincsen ultra eredmény, mivel hogy én ott, akkor kezdtem ezt az egészet el, úgyhogy ez egy elég friss történet eddig, ultra versenyzést tekintve. Előtte én mindig is montiztam, meg mondhatom, hogy van bennem egy nagyjából egy 8 éves fél profi státuszú mountain bike karrier, az leginkább az olimpiai számról szólt, és aztán úgy hozta az élet, hogy kerestem valami újat, meg az itthoni közösség is, a KLND közösség is úgy, hogy mondjam, összehozott minket az élet, és belekezdtünk egy közös projektbe, és én így indultam el először az első ultraversenyben az Atlaszon, ami rögtön elég jó eredménnyel indult, úgyhogy utána egyértelmű volt, hogy szépesen akkor ebbe full-time transitionáljuk át magunkat, és fókuszáljunk erre, magára az ultraversenyzésre.
0: Zoli, te miket tekertél az életedben?
2: Sok mindent tekertem az életemben, főleg a biciklit. Hát lassan most már 30 éve kerékpározom kisebb-nagyobb intenzitással. Sok versenyen vettem én is részt. Magyar viszonylatban mondhatjuk, hogy vannak eredmények, itt korosztályos bajnoki cím, illetve mindenféle terepkerékpáros szakákban, mountain bike, XCO, cyclocross, itt korosztályos dobogók is vannak. Talán ezek a legfontosabbak.
0: Én egyet tennék hozzá, hogy a Race Around Rwanda 1000 kilométeres versenyem 12. lettél.
2: Igen, én talán egy picit előbb kezdtem ezt az ultrázást, mint Benedek, egy picit van is közöm, hogy átsábítottam őt erre a műfajra. Talán annyit, hogy ennek a ultrás kerékpáros műfajnak én inkább a kirándulás és a turisztikai részét élvezem a legjobban, mert ez mindenképpen nagyon sokat ad, úgyhogy én soha nem igazi kiélezett versenynek fogom fel ezeket a rendezvényeket, sokkal inkább egy nagy utazás, ami általában mindig nagyon jól jön össze.
0: Nagy utazás, ami 1000 kilométer hosszú és 19 ezer méter szint van benne, és mondd, hogy akkor fütyűrészve mennyi időt tetted meg ezt az 1000 kilométert?
2: Hát én 3,5 nap alatt tettem meg.
0: Teljesen átlagos teljesítménynek gondolod ezt?
2: Igen. Figyelj, egy picit talán több annál.
0: Ez számomra se felfogható. Nem tudom, Lilla, hogy
3: teljesen el vagyok képedve, nyilván futásból azért valamennyire el tudom helyezni ezeket a órákat, napokat, de azért így elképzelem, hogy mondjuk 3,5 napot bringán eltölteni, illetve Benedek, te 55 óra
1: 50, alatt? Én 54 óra alatt teljesítettem.
3: Tehát, hogy azért nyilván ez futásba is olyan, hogy az ember így belegondol, hogy ennyit futni, de hogy ennyit bringázni, úgyhogy én még nem tudtam teljesen átkonvertálni, úgyhogy egészen elképesztő. És egyébként, hogy jött nektek a kerékpározás így az életetekben, mikor hogy döntöttétek el, hogy akkor ti most kerékpározni fogtok?
1: Hát igazából nekem nagyon-nagyon kicsi korom óta meghatározó része, tehát hogy én nagyon fiatalon tanultam meg biciklizni, alig voltam 2 éves, amikor tavasszal, egy szép tavaszi napon megtanultam biciklizni. És
3: akkor még ezen a kis segéd, tehát az a három kerekű volt neked is?
1: Nem, nekem egy kedves sztoria van a kerékpározásom hajnalának, amikor a nagymamámmal voltam 2-esben otthon, ő kiült az első teraszra, és mondtam, hogy engem nagyon idegesít, hogy a nővérem is, meg a bátyám is, mert tud biciklizni, én pedig nem, úgyhogy kimentem a kapunkhoz, ahol egy pici lejtővel indul a kert, mert volt egy biciklim, ami nem volt pótkerék, úgyhogy legurultam a nagyjából 1-1,5 méter hosszú kis lejtőn, majd elborultam. Majd visszamentem, legurultam, elborultam, és ezt csináltam egy napon keresztül, mindig szépen legurultam, tekertem 2-t, és elborultam, és akkor a nap végén a kerítésig el tudtam ütni, ami a kert túlvégében volt, úgyhogy akkor már tudtam biciklizni.
3: És akkor innen jött, hogy
1: utána igazából ez egy elég meghatározó része lett az életemnek.
3: Mama pedig örült, hogy elfoglaltad magad.
1: Igen, mama csinált közben egy ebédet, úgyhogy ez egy kiváló nap volt.
0: Zoli, neked hol fordult át a kerékpározás?
2: Hát koromnál fogva, én a 80-as években voltam kisgyermek, és szerintem akkor, ha valaki nem itt Budapesten, a sűrű dzsungelben nőtt fel, akkor természetes volt, hogy minden gyermek kerékpározott. Teljesen általános időtöltés volt, hogy fél napot a kemping nyergében el lehetett tölteni, és csatangolt az ember, és gyerekként az egy nagyon nagy élmény, hogy az első olyan sporteszköz, amivel szabadon, félig meddig felnőtt módjára nagy távolságokat, nagy sebességgel leküzdve lehet közlekedni. Szerintem ez minden gyereknek élmény, az a rossz, hogy mostanában ez azért sokkal kevesebbeknek adatik meg. Aztán, amikor 90-es évek közepén elkezdett jobban érdekelni a kerékpározás, akkor azért a kerékpársportoknak egy igen nagy felfutása volt Magyarországon, főleg a mountain bike-ozásnak. Én alapvetően azért mountain bike-os voltam, és mindig annak is tekintettem magamat, és aki visszagondol a 90-es évek közepére, akkor indult igazából a valódi montis élet Magyarországon. Akkor sok száz, aztán 2000 környékén akár 1000-1500 fős mezőnyök is összegyűltek egy-egy terepkerékpáros versenyen. Ez nagyon sok embert motivált akkor sportolásra, rendszeres sportolásra, versenyre járásra. Szerintem én is a sok motivált ember között voltam. Sajnos a versenyek népszerűsége látogatottsága színvonala az utóbbi 10 évben elég nagyot csökkent, viszont a kerékpározás szeretete az megmaradt. És a klasszikus versenyzésből sokkal inkább egyrészt a hosszú távú kerékpározások, akár ultraversenyzés, vagy a hosszú több soknapos túrák irányába mentem el.
0: Van itt egy nagyon kedves segítőnk, Dósa Marci, aki rendszeresen indult 24 órás kerékpárversenyen a váltóban, és aztán elkezdtem észrevenni, hogy milyen átfedések vannak a te életed, meg ezek között a versenyek között.
2: Hát igen, ha rákerestél a nevemre, ahogy mondtad, ott feldobhatja, hogy nyertem 24 órás egyéni versenyt is. Igen, ilyenen is részt vettem, és nyertem is ilyen rendezvényt. Nagy élmény volt egyébként.
0: Gratulálok.
2: Köszönöm.
0: És azt mondjátok meg, hogy egyáltalán hogyan alakult ki ez az ultra kerékpár, meg honnantól számít ultrának? Ugye futásban úgy néz ki, hogy minden maratoni táv fölött, tehát minden, ami hosszabb, mint 42.195 méter, az ultrának számít. Hogy néz ki ez a kerékpár esetében?
2: Hát igazából meghatározott, így van, ahogy mondjátok, a futásban ez a 42 kilométer a vízválasztó. Kerékpározásban talán nincs ilyen. Vannak egynapos versenyzők, akiknek egy 5-600 kilométeres verseny is már ultratávnak számít, de ha a legklasszikusabb ultra versenyeket nézzük, ott inkább 1000 és 2500 kilométer környéki távok vannak, sok-sok ezer szinttel. Szerintem ennek nagyon éles definíciója nincsen. Nyilván, ha már 24 órát meghaladó időtávot töltünk nyerekben, akkor azt nevezhetjük ultrának. Talán az utóbbi 8-10 évben indult el ennek úgy az igazi fejlődése, a rendezvények számának és a résztvevők számának a növekedése. Sokan viccajoztak régen is egyedül, vagy akár kis csoportokban ilyen távokat, de szervezetten, rendezvényekkel, versenysorozattal, elismertséggel, szponzorokkal, talán az utóbbi 6-8 évben került ez reflektorfénybe. Most már azért az ultraversenyzők körében is egyre több profit, ex-profit, vagy tisztán erre a szakágra fókuszáló embereket találunk, akik már tulajdonképpen profi szinten meg is tudnak ebből élni. Ez is az utóbbi pár évnek az eredménye. Szerintem egyébként nagyon régóta csinálnak emberek ultrát, csak soha nem tudtunk róla, ők maguknak megcsinálták, de nyilván amióta így megváltozott a média felület, ez is sokkal nagyobb fókuszba került.
0: Biztos vagyok benne, hogy az ultragyaloglás, futás, az valaha így az emberi életnek volt a része, de azért egy velocipéddel elég nehéz elképzelni egy 24 órás tekerést most így, de tehát, hogy a modern kerékpárral jöhetett az, hogy ilyen mértékű, meg ilyen teljesítmények lehetnek.
2: Csak félig meddig készültem fel, van egy lengyel kerékpáros, aki 29-30-ban Lengyelországból lement Dél-Afrikába, és visszajött. Neki 2 év volt, és elképesztő küzdelem volt. Van is egy nagyon jó könyv, majd szerintem valahova ezt leírjuk, hogy mit érdemes elolvasni. Ott körülbelül szerintem ő 30-szor táncolt az élet és halálnak a, hát így egy ilyen pengeéles vonalán, de hogy ezt már 100 évvel ezelőtt is megcsinálták. Azért az ultrakerékpározásnak nagyon-nagyon jót tett az a technikai fejlődés, ami a kerékpársportban van. Tehát azért egy 20-30 éves, de még inkább 50 évvel ezelőtt nagyon nehéz lenne egy olyan eszköz kiválasztani, amivel ugyanezeket a versenyeket lehet teljesíteni. És akkor most nem csak a kerékpárra gondolok, hanem az öltözékre. A navigáció hiánya az megint egy olyan, hogy így, hát anélkül igazán nehéz lenne, de a világítás, az esőálló öltözet, tehát ezekben, mint ahogy az outdoor sportokban is, ugye ez a futásban is látszik, hogy milyen eszközökkel és milyen háttérrel futnak. Valahogy beugrott, hogy ezt a mondást, nem tudom, hogy a Bogár Jani mondta-e, vagy neki tulajdonítják, hogy nem tudom, 20-30 éve azt mondta, hogy jó a futás, mert kell egy tornacipő, ha hosszabbat futsz, akkor víz és szőlőcukor, és megvagy. Most te így a Cortina di Ampezzo-ba a Lavaredo ultratér rajtját megnézett, 1500 ember pont 7000-szer annyi cucca vág neki a távnak, de valószínűleg sokkal könnyebb is nekik ezekkel az eszközökkel. Na most szerintem az ultrakerékpározás az még inkább elképzelhetetlen ezek nélkül, az eszközök nélkül, az ilyen bicajok nélkül. Tehát azért ez nagyon kellett, hogy az utóbbi 10 évben vannak olyan technikai eszközök, kerékpár és kiegészítők, hogy ezt könnyen lehet abszolválni. Tehát maga a műfaj is, hogy van egy GPS eszközöd, amire megkapsz egy tracket, és te azt leköveted, hát ezt így térképpel nehéz lenne, főleg egy olyan területen, ahol amúgy a klasszikus ultraversenyek folynak, tehát hogy mondjuk ugye mi Ruandában találkoztunk, ott is azért egyedül az ember lehetne elveszett, meg tulajdonképpen milyen térképekkel tájékozódna, de talán a legnagyobb ultraverseny most a Silk Road a legnevesebb, vagy mindenképpen a top 3-ban, az Kirgizisztánban megy nagyságrendileg 2000 kilométer. Szintén nehéz lenne elképzelni, hogy ott egy trekket teljesítsünk egy papírtérképpen.
1: És itt talán azt nagyon fontos megjegyezni, hogy az a fajta ultrakerékpározás, amit mi csinálunk, annak az egyik első számú és legmeghatározóbb szabálya az, hogy ez egy unsupported szakág. Tehát itt nincsen veled egy crew, aki téged segít navigálni, viszi neked a száraz ruhát, viszi az élelmet. Tehát itt te mindent magadnak kell megoldanod. A navigációtól, a táplálkozásig, mindenig. Csak olyan szolgáltatásokat vehetsz igénybe, ami mindenkinek rendelkezésére áll. Tehát boltban megállhatsz, meg azt a hotelszobát veszed ki magadnak, amit akarsz, de ezt mind magadnak kell megtegyed.
0: Abszolút értem, sőt, nekem az lenne a kedves, hogyha például ilyen klasszikus ultraversenyen, mint mondjuk a Spartathlon, ott is külön vennék azokat, akiknek van segítője, vagy segítő nélkül fut. Ez egy teljesen más hozzáállás, teljesen más verseny, teljesen más műfaj. Eszembe jut az egyik kedvenc kerékpáros fotóm, az szerintem az első Tour de France-on készült, ahol egymást megtámasztják a kerékpárosok, és az egyik tüzet ad a másiknak, aki dohányzik. Tehát, hogy így nagyon érdekesen változik az, hogy mit gondolunk, mert akkoriban még az volt a híre, hogy a dohányzás az ugye így erősíti a tüdőt, és akkor így segíti, hogy minél jobban tudjunk levegőt venni. De magyarok meg azt mondták nekem, hogy amikor ők hosszú távú kerékpározásra mentek, akkor nagyon egyszerű volt a frissítés, mert fogtak egy gyulai kolbászt, és hozzá szikszalagozták a vászhoz. és az volt a frissítés. És ugye ők velünk élnek, tehát ők még olyan versenyzők, akik a mi időnkben versenyeztek.
2: Hát talán ti ezt jobban tudjátok, de hogy még az első modernkori olimpiákon is maratontávon talán így, hogy a víz az nem szabad, mert az biztos, hogy káros, talán tojásfehérjét iszogattak maximum, amikor nagyon kivoltak, legalábbis ilyen sztorik is vannak így az emlékezetemben.
0: Igen, ez nagyon-nagyon izgalmas, és akkor mondjátok meg, légy szíves, hogy ehhez képest, amikor Benedek eldöntötted, hogy ultrára mész, hogyan változott meg az edzésed? Mit jelent az, hogy hirtelen 40 kilométer helyett 1300 kilométert kell teljesítened elképesztően nagy alvás megvonással?
1: Igen, itt azért az, hogy annyi dolog történhet veled egy ilyen 3-4 nap alatt, és annyi problémát kell megoldanod, amit mielőtt nem vagy ott benne a helyzetben, igazából fogalmat sincs róla, hogy itt ez miről fog egész, tehát neked mivel kell majd megküzdened. Mindig lesznek nagyon nehéz pillanatok, de az, hogy egy egész pontosan egy ilyen rendezvényre egy nagyon előre lefektetett tervet így felhúzni, hogy akkor én ezt fogom csinálni pontosan, mert ez fog történni, azt körülbelül lehetetlen, és azt gondolom, hogy nagyjából felesleg is mert ez teljesen váratlan események fogják meghatározni azt, hogy mi lesz a nehézség, és milyen akadályok lesznek könnyűek. Úgyhogy igazából én az első ultraversenyemnek úgy vágtam neki, hogy a leghasznosabb tanács az Gangán Marcitól kaptam, az pedig az volt, hogy ez nem is tanács volt, inkább csak egy jó fej mondat, hogy Benedek, az, hogy te egy jó kerékpáros vagy, az valamennyit fog segíteni. De hogy ez nem egy nettó kerékpáros esemény, hanem itt neked tényleg rengeteg váratlan problémát kell megoldanod. Azt, hogy magas hegyek között hogy mozogsz, rendkívül változékony időjárásban, az, hogy magadról kell gondoskodnod végig, az, hogy te mikor alszol, mennyit alszol, a saját igényeidet felmérni. Van, aki elfunkcionál nagyon kevés alvással. Én tudom magamról azt, hogy én egy picit több alvással is gyorsabb tudok lenni, hiába állok meg. Például ugye beszéltünk a Transbalkáról, ahol tavaly második lettem, ott a sportág egyik legnagyobb ikonja, Justinas Levejka mögött lettem második. A 4,5 nap alatt ő összesen 5,5-6 órát aludt, én aludtam 12-t, és lett a végén köztünk 1,5 óra. Tehát, hogy nagyon-nagyon mások az egyéni igények. És ezt mindenkinek magának kell felmérnie, és utána az esemény közben saját magát helyezni a fókuszba. Tehát lehet, hogy valaki az első másfél nap gyorsabban tud nálad biciklizni, de azért ez egy hosszú játék. Sokan szokták kérdezni, amikor megyek egy eseményre, hogy na kik lesznek az ellenfelek, és kikre figyelsz, és hogyan. És mindig csak azt szoktam mondani, hogy igazából én soha nem nézem meg a rajtlistát, hanem a 30. órában körül kell nézni, és akkor aki ott van a környékeden, igazából velük versenyzel, és tök mindegy, hogy hívják őket. De hogy 15 óráig enyhe túlzással igazából bárki el tud jönni. Gyorsan megyünk az elején is, de azért, hogyha ha valaki nagyon akarja, akinek van egy jó állóképessége és egy ügyes kerékpáros, akik az első 10 órában azt mondom, hogy akár még el is tudhat jönni.
3: Mennyit kell ehhez edzeni, ezekhez a távokhoz? Ti mennyi időt töltetek edzéssel, meg milyen edzéseitek vannak?
1: Hát azért esetemben a meghatározó rész az egyértelműen a kerékpározás, ami a felkészülést meghatározza. Azért itt van egy kis kiegészítő kondi edzés, de azért nekem most az elmúlt 8-10 évben azért azt mondhatom, hogy az évi közel 1000 óra kerékpározás az összejön, tehát akkor azt elég könnyen el lehet osztani. Azért ez egy ilyen heti 20-25 óra kerékpározás, nettó kerékpározás, az elég sok ideje az életem részét teszi.
2: Igen, talán azt mondom, valóban Benedek, mint egy sportoló, fogja fel ezt a dolgot, és úgy is kerékpározik, olyan 4-5-600 órát rá kell szánni az évben a minőségi edzés munkára, hogyha úgy szeretnél odaállni egy rendezvény rajtjába, hogy nem a túlélés a cél, hanem sportosabban szeretnél rajta részt venni. 5-600 órát érdemes, és ebben legyen szint, meg kell adni az időt a kiegészítő sportoknak, az erősítéseknek, a tornáknak, a nyújtásoknak és a pihenésnek is. Tehát az összes állóképességi sport azért olyan, hogy nem csak a nettó edzés óra van, hanem azt ki is kell pihenni, hozzá úgy is kell étkezni, kell, hogy legyen egy ritmusa, amit be is kell tudnod tartani, tehát egyfajta rendszeresség az nagyon kell hozzá.
1: Meg itt talán oda csatolnék vissza, hogy ez itt annyira szélsőséges helyekre is elvisznek minket egy ilyen eseményen, hogy tényleg az, hogy valaki jó kerékpáros, az segít, de nem az lesz a legmeghatározóbb. Itt egy nagyon összetett fizikai jelenlétre és állóképességre van szükség. Tehát mondjuk most a legutóbbi versenyemben, a Hellenic Mountain részen, ott volt benne olyan szakasz, ami 9 kilométer, 1300 méter szintemelkedéssel. Gyakorlatilag egy olyan ösvényen mentünk föl biciklivel, természetesen tolni kellett, mint hogyha a Tátrában mentél volna túrázni. Tehát, hogy és akkor azt, hogy te éppen hány watton tudnál tekerni hány percig, az nem az lesz a meghatározó, hanem hogy jutsz fel a hegyre.
0: Mennyire jó hely Magyarország ilyen ultraedzésekre? Mert nagyon sok hegyi futó barátom panaszkodik, hogy azért kell elköltözni egy másik országba, mert egyszerűen az adottságok nem elég jók, nem elég magas az átlag magassága, tengerszint feletti magassága Magyarországnak, Ausztriának már sokkal jobb adottságai vannak, és hát ezek

0: folyamatosan mászni. Azt gondolom, hogy valahogy mégis sikerült itt is felkészülni, úgyhogy ezeknek a versenyeknek az elejére el tudjak jutni, és okosan kell edzeni, és azért az, hogyha az ember nehéz mondt is terepet keres magának, akkor ha ügyes és kellő helyismerete van, akkor azért itthon lehet nagyon nehezeket montizni. Tehát, hogy én is mondjuk most ellenik előtt tekertem úgy 120 kilométert, hogy majdnem 5000 méter szint volt benne. Tehát, hogy ügyesen össze kell kötni a Pilis összes legmeredekebb emelkedőjét.
1: És elmehetünk akkor Ruandába. Ami azért különleges, mert azért Ruanda átlag magassága az hát jóval a tengerszint felett van. És azért, hogyha még egy ilyen 1400-as átlag magasságot is nézünk, benne ez a rengeteg szinttel, nagyon próbára tett, ha csak nem érkeztél hetekkel korábban. Hogy is zajlott ez a felkészülésed a magaslati versenyzésre?
0: Hát igen, itt ugye maga a verseny az február 1-én rajtolt. Azért főleg idén a január-december az nem volt annyira enyhe, mint ahogy ezt megszokhattuk az előző években, úgyhogy azért itt voltak nehézségek. Én egy héttel hamarabb érkeztem ki, hogy azért egy minimálisan tudjak akklimatizálódni, de hát azért az itthoni felkészülést is igyekeztem úgy igazítani, hogy valamennyire magára a melegre, meg a magaslatra is készen álljak. Esetemben ez azt jelentette, hogy azért egy ilyen 8-7-es heat tréninget csináltam, akkor az segített abban, hogy a melegre is, meg az kicsit a magaslathoz is tud segíteni, de azért az egy elős kontraszt volt, hogy mondjuk az utolsó nagyobb edzésem, ami egy 8 órás edzés volt, azért azt ilyen -2 plusz 1 fokban tekertük itthon a Pilisben, jegesre fagyott emelkedők, kis havazás, kis eső, és akkor kint Ruandában meg a 30 fok meleg, az elején megütött, miután kiutaztam, azért az első 3-4 nap az mint egy ilyen partra vetett hal, kicsit tátogtam, meg csak úgy néztem ki a fejemből, utána a hét második felében azért már kezdtem jól érezni magamat.
2: A táplálkozáson is kellett változtatni valamennyit, vagy nem tudom, hogy ott mennyire.
0: Igazából pont ugye Kigaliból indultunk, ott volt a rajt, és igazából Kigali egy annyira fejlett város, meg gyakorlatilag Kigali azt gondolom, hogy bármelyik európai ország fővárosa lehetne. Tehát minden olyan szolgáltatást, amit te itthon úgy általánosan igénybe veszel, igazából ott is elérett. Tehát, hogy én azt nem éltem meg annyira extrémnek. Az elején azt gondoltam, hogy itt ez tényleg akkor ez is maga egy nagy kihívás lesz, de igazából maga Kigali tényleg egy európai főváros is lehetne.
1: De milyen volt az általános benyomásod az országról?
0: Hát az abszolút izgalmas volt. Én a bolygónk déli féltekén először jártam, tehát hogy Afrikában is előtte évben Marokkóban voltam egyszer, ami hát kulturálisan egy teljesen más ország, tehát hogy nem lehet összemérni a kettőt, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt, és ezt nagyjából hasonló lelkesedéssel vártam, mint magát a versenyt, hogy milyen lesz nekem itt ez a 3 hét, és nagyon nagy élmény volt.
1: Zoli, neked?
3: Hát abszolút igazából a nagy élmény tulajdonképpen megállapodtunk abban, hogy lenyűgöző volt maga az ország, a rendezvény is, tehát az ország az egészen elképesztő, és csak pozitív csalódás volt. Én másodszor voltam Fekete Afrikában, és hát minden, szomszédos Tanzániában voltam először, és Ruanda szerintem minden várakozást felülmúlt, mint ország. Abszolút elképesztő hátteret adott ennek a kerékpáros rendezvénynek.
1: Milyen prekoncepciótok volt? Volt egyáltalán?
0: Én szerintem így leraktam magam elé egy tiszta, üres lapot, és azzal mentem ki, és így nyitott szemmel, és azért azt a 3 hét az így megtöltötte jó sok színes képpel, meg nagyon, nagyon izgalmas dolgokkal.
1: Zoli?
3: Hát igazából ami nagyon pozitív volt, az a,

0: a közbiztonság és az emberek szeretete. Tehát elképesztően békés ország, nem összehasonlítható egyetlen szomszédos országgal sem. Ennek az lett az eredménye, hogy miután a rendezvény lement, a teljes család kiutazott, és még 8 napot utaztunk, és a tínédzser gyermekeim el voltak ájulva, hogy micsoda ország, és mennyire jó ez itt. Szerintem nincs még egy ilyen ország, ahol ezt meg lehetett volna tenni, hogy ilyen szabadon jövünk, megyünk a fővárost elhagyva. Tehát ez nagyon-nagyon pozitív volt. Egyébként ugye az ország azért érdekes, úgy igazán, vagy azért izgalmas, mert egy negyed Magyarországon másfél magyarországnyi ember lakik, illetve ez egy hatszoros népsűrűség Magyarországhoz képest. Amíg nem látunk ilyet, szerintem ezt így nehéz elképzelni, hogy mindenhol ember van, és egészen elképesztő az a piramis alakú korfa, hogy gyakorlatilag, én nem tudom, minimum 50% a 18 év alatt van a lakosoknak, elképesztő mennyiségű kisgyerek, és mindenki nagyon barátságosan fogad. Ez így a... Hát lehet ilyet látni ilyen tévéfelvételeken, meg képeken, hogy így bárhol megállsz, és azonnal 50 kisgyerek körülvesz. Ez az ország így működik, hogy sehol nem tudsz elbújni, mert azonnal gyerekek, megérdeklődő emberek a legnagyobb békességben állnak körül, és próbálják megtudni, hogy igazából te mit is csinálsz ott a kerékpárodon, vagy mi is történik.
1: Jelenleg egyébként 20 év az átlag életkor Ruandában, és volt egy korábban egy olyan időszak, amikor 16 év volt az átlag életkor. Tehát az, amit mondasz, hogy egy alföldnyi területen közel most már 14 millió ember él, az azt jelenti, hogy egy elég erős ilyen családi boom is van.
2: Mondjad igen, ez egy amúgy egy nagyon-nagyon nagy kontraszt volt ahhoz képest, amit az ember egy ultraversenyen megszokott. Tehát, hogy azért az egy jellemző dolog, hogy kitett hegyek között mozgunk, ahol nagyon alacsony a népsűrűség, és van olyan, hogy fél napot mész úgy, hogy egy semmit nem látsz. Csak a hegyek, csak a természet. És rendkívül nagy csöndben csak magaddal vagy. És ez egy rendkívül jó dolog. Itt meg az történt, hogy gyakorlatilag egy folyamatos zajban biciklizett az ember. Mert néha egy-egy település között volt egy pici csönd, de amúgy beérkeztél az első, megálltad az első házat a faluban, egy kisgyerek elkiáltotta magát, hogy muzungu, muzungu, és 50 másik rögtön kijött mindenhonnan, és rohantak melletted az úton, és nagyon nagy lelkesedéssel fogadtak minket, és ez még egy érdekes dolog volt, hogy azért az is sajnos egy megszokott megélés egy ilyen versenynek, hogy akár mondjuk egy szegényebb területen, amikor átmész, azért látják azt, hogy fehér ember, biciklivel, azért ez egy luxus termék, egy nagyon drága dolog, és akkor rögtön jönnek oda a kisgyerekek, hogy akkor adj egy kis kaját, a GPS-edet hadd nézzem meg, mi van a zsebedben, elkezdenek taperolni, stb. Stb. Itt pedig egy rendkívül nagy tisztelettel fogadtak minket, és negatív tapasztalat igazából nem nagyon ért engem személyesen, sem az esemény közben, sem úgy általánosan a 3 hétben. De ez érdekes volt mondjuk a szervezők részéről is, hogy azért egy ilyen eseményen sokszor ott alszik az ember az út szélén, ahol éppen rájön, és mondták, hogy itt igazából ezt nem annyira javasolnák ők, mert igazából vagy lehet aludni, valószínűleg nem fogsz tudni aludni, mert zaj van mindenhol, meg arra készüljetek fel, hogyha felébredsz, akkor 50 ember fogja nézni azt, hogy mikor nyitott ki a szemedet.
3: Akkor hol aludtál?
2: Ilyen szempontból ez az esemény, a Raceland Ruanda egy nagyon-nagyon egyszerű esemény volt, mert a szervezők az 1000 kilométerre 4 checkpontot helyeztek el, és ez egyelőre volt elosztva, tehát gyakorlatilag 200 kilométerenként volt egy checkpoint. Úgyhogy ilyen szempontból azok a megszokott problémák, amik egy ultraversenyen fellépnek, hogy akár mondjuk 150 kilométert kell úgy megtegyél, hogy semmilyen resupply lehetőséged nincsen. Tehát, hogy nem tudsz egy boltban megállni, mert egyszerűen hegyek között vagy végig. Itt ez abszolút nem volt jellemző. Falvak is voltak között, de igazából én a magán a versenyen gyakorlatilag checkpointról checkpointra haladtam.
1: Nemrég ott volt a UCI kerékpáros világbajnokság Kigaliban. Egészen elképesztő megterhelést raktak szegény kerékpárosok nyakára. Ott egyike voltam a 8 magyarnak, aki akkor Ruandában volt, és láthatta, hogy hogyan szenvednek ezen a folyamatos hegyen, völgyön a kerékpárosok. Én azt szeretném, hogyha elmesélnétek napról napra, hogy milyen volt ez a verseny. Zoli, hol volt a rajt, milyen volt a szervezettség? A UCI világbajnokságnál lehetett látni, hogy azért így megtanulták, hogy hogyan csinálják pöpecül a dolgokat, beleértve a közvetítést, meg a biztosítást is. De milyen volt nektek egy ilyen túrakerékpáros ultraversennél?
0: Beszéltünk arról, hogy Kigali egy nagyon fejlett város. Amikor ezt így néhány évvel ezelőtt bejelentették, hogy Kigaliban országúti világbajnokság lesz, akkor azért szerintem nagyon sokan meglepődtünk, hogy egy fehér, gyakorlatilag arisztokratikus sport hogy kerül egy fekete afrikai országba, tulajdonképpen mi is történik. És ahogy így megérkezünk Ruandába, Kigaliba leszáll a repülő, besétálunk a fővárosba, körbenézel, és azonnal azt tapasztalod, hogy igen, itt ez a rendezvény jó helyen van, mert annyira rendezett a város, annyira szervezett, annyira otthonos és abszolút jó helyszínt biztosít egy akár egy országúti világbajnokságnak is. Továbbá tájékoztattak arról, hogy elég békés a vidék, tehát hogy nem kell semmit tartani, ezért sem volt egy annyira extrém megterhelés szerintem ez senkinek. Ugye egy ilyen ultraverseny az akár már elindulhat késő este, éjszaka vagy kora reggel, itt egy kora reggeli rajt volt, és 135-en álltunk a rajtvonalnál. Egyébként aki hogy tud felkészülni egy olyanra, hogy ebből a most kifejezetten hideg és mostuha európai télből ott tulajdonképpen mit is fog csinálni, azért a résztvevő 98%-a küzdött azzal, hogy megérkezés után a páratartalom, a magasság, a hőmérséklet, tehát napokig mindenki csak kóvágott Kigaliban, aztán néhány átmozgató bicajozás után már azért lehetett látni, hogy ez talán működni fog. Tehát egy rajt az kora reggel volt, és szerintem nagyon sokan tűzték ki azt, hogy akár az első checkpointig, ami 220-230 kilométer odáig el tudnak jutni, mert az első nap az tulajdonképpen nem volt annyira nehéz. Ott Kigaliból kelet felé indultunk az Akagera Nemzeti Park irányában, az egy klasszikus szavannás élőhelyes nemzeti park, tehát ott nincsenek nagy hegyek, nincsenek extrém kihívások, és könnyű utak voltak. Sokan elértünk délután a 220 kilométeres checkpointra, és aztán onnan sokan tovább is mentünk. Szerintem Benedek az első éjszaka elért talán 400-420 kilométerig, én 330-ig, mutatja, hogy 450 kilométer.
1: 500-at mutat. Lehet, hogy 5000-et.
0: 5000-et mutat. Tehát, hogy ott elég lendületesen lehetett haladni az első napon. Egyébként úgy tudom, egy nagyobb probléma akadt ott a szervezésben, hogy az Akagera Nemzeti Parknál kijöttek délután a vízilovak, ez úgy elég nagy riadalmat keltett. Nem, hát a résztvevőknek nem, mert ők így nem érzékelték ezt, inkább a helyi rangerökben és a rendőrökben, hogy itt bizony baj tud lenni, ugye Fekete Afrika legveszélyesebb.
3: Ők is kíváncsiak voltak.
0: Legveszélyesebb állata, de azt hiszem semmi probléma nem volt, úgy hogy ennyi volt a veszély ott.
1: Hát olyan szempontból szerencsések voltatok, hogy triatlonos szemmel ugye az van, hogy a víziló az nagyon gyors a szárazföldön, tehát nem lehet lefutni, nagyon gyors a vízben, nem lehet leúszni, viszont kerékpáron van előnyöd.
0: Hát, ha ki tudjuk mozogni, akkor igen, de szerencsére ilyen, tehát nem volt ilyen kiélezett a helyzet. Ja, és tulajdonképpen második nap...
1: Várj, még Benedek első napja, mert mutatta az ötöt. Azért az egy nagyon erős teljesítés. Emlékszel, hogy az mennyi szint volt az 500 kilométerben?
2: Az nagyjából azért én egyenletesen oszlott el, tehát hogy a verseny szintkülönbségének körülbelül a fele. Azért az jellemző volt, hogy az első checkpointig nem volt egy nagyon nehéz terep. Most itt pontos számokat nem fog tudni mondani, hogy ott hány méter szintemelkedés volt, de azért ott oda 220 kilométerig, vagy meddig ilyen 28-as átlaggal érkeztünk meg. Tehát, hogy az egy rendkívül gyors volt az elején.
0: Ugye ez sok gravel volt, tehát és nem annyira aszfalt.
2: Igen, sok gravel. Ott annyi, ilyen nagyon nagy hegyek nem voltak. de akkor is.
1: Azt írta a verseny, hogy 50%-ban nem aszfaltúton zajlik a verseny. Milyen volt az utak minősége? Milyen volt az aszfalt minősége például?
2: Szerintem maga az aszfaltutak minősége amúgy meglepően jó. Értelemszerűen a ruandai telek nem egy nagyon nagy mínuszokkal rendelkező és sok hóval kecsegtető tél, tehát elég jó állapotú aszfaltútjaik vannak. A földutak pedig azt mondom, hogy egy gravel kerékpárral abszolút jól abszolválható terep volt. Azért voltak olyan magas hegyek, meg amikor a esőerdőben mentünk, ahol azért egy-egy lefelé akár egy montit is el tudott volna képzelni maga alá az ember, de akkor is egy jó modern gravel kerékpárral, nagy külsővel azt is abszolválni lehetett gond nélkül.
0: Igen, igazából minél magasabbra értünk, minél zordabbak voltak a hegyek, nyilván az útminőség is úgy romlott. Egyébként érdekes, hogy amikor már azt hitted, hogy nincs út, és már valami folyó vagy patakvölgyben haladsz fölfelé, még az is út volt, és egy kis faluhoz vezetett fent a hegyen, de nagyjából arányosan minél magasabbra mentünk, annál nehezebb volt a terep viszont.
2: Meg aztán megint azért az is egy nehezítő körülmény volt, hogy éppen milyen szakaszon kapott el téged a napi esőzés, és akkor ott mekkora sárba kellett tekerjél, stb. Az is tudott elég nehéz lenni időnként.
1: Ez ugye azért is érdekes, mert február hónapnak a neve kinyarvandául az azt jelenti, hogy amikor az oroszlánok lángolnak. Tehát ez az a hónap, amikor nincsen eső, és néha bozott tűzben szegény oroszlánok is tűzre kapnak.
0: Igen, a nincsen eső van olyan nap, hogy nem esett. Igen. Tehát ilyen valóban volt.
2: Volt egy-egy nap, amikor nem esett az eső.
0: Igen. De amúgy, meg tehát lehet, hogy az országban nem esik, de nyilván a magas hegyek azért ezt jobban bevonzák, és ugye...
2: Meg tényleg az van, hogy annyira hegyek által szabdalt az egész ország, hogy lehet az, hogy az egyik völgyben esik az eső, aztán 3 kilométerrel arrébb a következő völgyben pedig már egy teljesen száraz idő várt téged, és azt mondják, hogy hát itt 4 napja nem esett az eső.
1: Nem jutott át a felhő.
2: Igen, mert egyszerűen megfogta a hegy a felhőt, és az például az utolsó napnak volt nekem egy érdekes élménye, hogy ugyanígy ilyen kis hegyek-völgyek, és hogy egy-egy völgyben olyan szinten be tudott ülni a pára, hogy ahogy ereszkedtem lefelé, a szemüvegemet le kellett vennem, és azt éreztem, azt hittem, hogy 15 méterre látok előre. Majd kimásztam 100 métert, és szikrázó napsütés. Tehát eszméletlen kontrasztok vannak egy-egy völgy között.
1: Néztem a trekket, hogy azért a Round Rwanda az tényleg azt jelenti, hogy körbe megy Ruandában. Az én sejtésem szerint a legnagyobb magasságok fönt a Virungánál vannak, ott a vulkán résznél, meg esetleg lent egy kicsit a Nyungvénél lehet problémás, hogy milyen esőerdő közeli vidéken tekertek
2: így át. A legmagasabb pont az 2800,
0: de 2400-2600-on sok órát eltöltöttünk. Egyébként ez azért ad egy nehézséget, hogy van egy első nap, amikor nagyon haladós terep van, jó állapotú gravelutakkal, ilyen 1000-1200 szinten vagyunk az Akagera körül, és akkor mindenki szárnyal első nap, és akkor második, harmadik nap éppen ki, hogy ér oda, a legmagasabb hegyeken azért mindenkit nagyon megfog, de a mindenkit, az nyilván az ember maga szenved, és akkor rájön, hogy valószínűleg ez mindenkinek nehéz, és ott azért nagyon le tud lassulni maga a verseny, hogy 2400-2600 fölött ott már azért mindenki szenved, ahogy beszéltünk, ott a legrosszabbak az utak, ott tud egy komolyabb eső elérni, tehát ott azért nagyon küzdelmes tud lenni. És utána lemegyünk a következő nagyobb völgybe, akkor megint minden kisimul, lehet haladni, tehát van egy ilyen furcsa ritmusa a dolognak.
1: Zoli, te mikor érted el az 500 kilométert körülbelül?
0: Én második, tehát olyan 30 óránál. Uh-huh. 30 óra körül.
1: Hát alig több, mint egy nap után.
0: Igen.
1: Hát azért az, hogy 12. lett, az azt jelenti, hogy bármennyire is országnéző túrakerékpározásnak nevezted, de hát azért ezt nagyon keményen nézed ezt az országot, vagy nézted?
0: Viszonylag nagy tempóval néztem az országot. Én talán annyit, nekem inkább az volt a célom, hogy amennyit, tehát minél többet haladjak világosban, hogy minél többet lássak az országból, ez nagyon fontos, és akkor nekem volt háromszor, nagyjából 3-4 óra alvás, ezt így az éjszakában.
1: De hát Zoli, mind a ketten tudjuk, hogy ott körülbelül 11 órán keresztül sötét van.
0: Így van, tehát hogy este ott még 2-3 órát. Igen, de este még 2-3 órát a sötétbe, meg körülbelül előre néztem, hogy mik azok a helyek, amit mindenképpen látni szeretnék, és ott valahogy napfényben vagy napközben legyek.
1: Sikerült?
0: Azt gondolom, igen. És igen, nagyon igen, egy... utána pedig Benedeknek elmeséltem, és megmutattam fotókon, hogy ő egyébként hol járt ott a sötétben, mert hogy egyébként az országnak a természetföldrajza, tehát hiába 26.400 kilométer, valami elképesztően változatos és csodálatos. Én, tehát hogy nehéz ilyen országot találni, ahol egy ekkora kis területen ennyire gyönyörű és változatos helyek vannak, és maguk az érdekes, hogy az emberek is úgy állnak hozzá a környezethez, mint az ország egy nagy park lenne, és ők ezt így úgy ápolják. Elképesztő a tisztaság. Tehát csak egy ilyen adalék, hogy ott a The East African újság jár, ugye az Kenya, Tanzánia, és ott néhány országban járatják, mint angol nyelvű, talán az első számú napilap, és ott olvasgatom az újságot, hogy éppen aznap, február, nem tudom, 8-a körül Etiópiában betiltották az egyszer használatos nájlonokat, már Etiópia is ott tart, Ruandában én nem tudom hány éve tiltották be, és ez olyan szinten meglátszik az országon, meg a környezeten, hogy így nincs szemét, így nulla. Gyakorlatilag az egész ország egy nagy tiszta park. És ugye kell az, hogy az emberek is tényleg így állnak hozzá, és így gondolzák nem csak a saját portájukat, hanem a közterületeket is. Tehát, hogy így 100-200 ember kivonul a két falu közé, kitisztítja az árkot, lesöpri az útszélét, az útszegélyeket, összeszedik a szemeteket. Én nem tudom, hogy ez társadalmi munkába folyik-e, vagy valami központi parancsszóra, de hogy az ország az gyönyörűen néz ki ettől, és nem csak a főváros, hanem a vidék is, ez valami olyan megkapó. És akkor még ehhez jönnek azok a csodálatos nagy hegyek, vagy a művelt tea és kávé ültetvények, tehát valami, tehát képeslapon is nagyon durva, és akkor a valóság az szor őt a képeslapokhoz képest.
2: Az egy egészen szürreális élmény volt, amikor két falu között még a verseny előtt átmozgatást csináltunk, és tényleg így mögöttünk egy 5 kilire nincsen település, előttünk még egy nem tudom 8-ra semmi, és akkor azt látjuk, hogy két ember az árokból szedi a gazat, és takarítják az árkot az út szerint.
1: Harmadik checkpoint.
2: Harmadik checkpoint. Most nem is tudom egészen pontosan.
1: Azért kérdezem a harmadik checkpointot, kibulik. Mert az én fejemben úgy volt, hogy az volt egy forduló pont a Race Around Rwanda versenyedben.
2: Ah, igen.
1: A vérszem.
2: Tópart, így van. Igazából én a második checkpointra megérkeztem ilyen 16-7-8 óra alatt, valahogy így. Akkor én ott aludtam egyet, ott egy ilyen másfél-két órát, aztán mentem tovább, és igazából ott nekem volt egy elég nehéz mélypontom, pont akkor ott másztunk fel a legmagasabb pontra, 2800-ra, és ott azért ez egy nagyon lassított felvételben történt minden, ott volt egy mentálisan is egy elég mély pontom, ott egy helyen kicsit úgy meg is álltam, leültem kicsit a hegyoldalba, kicsit végig gondolni az éppen a saját életem történéseit, és utána, amikor leértem 2000 méterre, akkor egyszer csak tudatosult bennem, hogy de jó, újra kapok levegőt, igazából nincsenek itt akkora problémák, lehet haladni, és akkor a checkpoint 3-ra úgy érkeztem, hogy az akkor egy srác volt előttem, egy belga fiú, aki viszont úgy érkezett el oda, hogy ő addig semmit nem aludt, én meg aludtam ugye egy két órát, és szerintem egy 40 perccel érhetett oda előttem, akkor ott próbált valamennyit aludni délután egykor a legnagyobb melegbe, valahogy nem sikerült neki, és akkor ott már éreztem azt, hogy igazából ezt itt lehet valami jót kihozni ebből az egész sztoriból, és akkor a checkpoint 3 után kezdtünk el meglehetősen nagy mászásokat, ott egy esőerdőbe kellett felmásznunk, és előtte már egy emelkedőnőt utolértem, és és hát elég határozott tempókülönbséggel tudtam gyakorlatilag rögtön otthagyni őt, és akkor utána ott már éreztem, hogy igazából innen valószínűleg ezt az eseményt még elrontani még el lehet, de igazából, hogyha ezt így tudom tovább folytatni, akkor ebből valószínűleg egy győzelem fog kisülni.
1: Mik lehetnek azok, amin elbukhat egy ilyen helyezés?
2: Hát végtelen mennyiségű dolog.
1: Hallgatlak, emlékszem arra, amikor volt az eredményhirdetés, akkor valaki jelezte, hogy neki több mint 11 defektje volt például.
2: Például, igen. De technikai probléma, egy rossz navigáció, valahol nem eltévedsz, nem hát tudsz frissíteni.
0: Ugye most csak a kerékpár részébe gondolunk bele, mondjuk ez még egy rövid versenynek számít, ez 1000 kilométer, amiben azért van sok terep, hegy, meg van máházva a kerékpár, van igénybevétel rajta, amikor eső van és esőben jössz le egy hegyről, fékek igénybe vannak véve, tehát 1000-1500 kilométer egy teljes szervizciklus tud lenni egy kerékpárnak. Tehát hogyha, főleg ha rossz az idő, akkor nagyot lehet amortizálni egy kerékpáron. Nyilván kellenek megfelelően felkészített kerekek, gumik, hogy ne 11 defektel old meg azt a néhány napot, de azért az van, hogy úgy érdemes odaállni egy ilyen rendezvényre, hogy te mindent megtettél azért, hogy műszakilag az a kerékpár rendben legyen, és ha műszakilag rendben van, akkor azért jó eséllyel probléma nélkül végigmész. Tehát lehet 11 defekttel, meg láncszakadással, meg alkatrésztöréssel menni, és ugye Benedek sem, én sem, így a láncolajozáson kívül más nem tettünk, mert annyira jó állapotú kerékpárok voltak, meg nyilván van egyfajta szenzitivitásunk, hogy vigyázzunk is arra a sporteszközre.
2: Itt lehet azt mondani, hogy azért ilyen szempontból az azt szerintem igaz, hogy az ember valamilyen szinten a saját szerencsének a kovácsa. Tehát, hogy ha egy olyan kerékpárral állsz oda, ami nem a legjobb állapotban van, és aztán majd az esemény közben próbálod 40 óra tekerés után is, és egy alvásányos állapotban egy marokszerszámmal az éppen felötlő problémádat orvosolni, az sokkal nehezebb lesz, mint hogyha úgy állsz oda, hogy ami kopó alkatrész, az mind vadi új legyen, amúgy tökéletes állapotban legyen minden a kerékpáron, és akkor még ha van is valami problémád esetleg, ami nem volt, akkor azért azzal még úgy be lehet-e vickélni. De igazából annyira jók a mai modern kerékpárok, hogyha valami eszméletlen hülyeséget nem csinálsz, akkor tényleg, ha jól fel van készítve a kerékpárod, akkor igazából ezt le kell tudni hozni egy nagyobb technikai malőr nélkül.
0: De ugye, tehát most beszéltünk csak a kerékpárról, de érdemes azért arra odafigyelni, ugye ezek így feltáskázott, felpakolt kerékpárok, azt a minimál cuccot, kaja, ruházat, esetleg kinti alváshoz szükséges eszközök, ezeket mondjuk olyan táskába tedd be, aminek a cipzárja épp, aminek a pántja nem fog leszakadni. Ezek nagyon apróságok, de amikor ez...
2: Vízhatlan,
0: de ez amikor így közben ér valami a természetben, akkor egy leszakadt táskával nem tudsz mit kezdeni, egy leszakadt pánttal. Tehát ez egyfajta felelősség, hogy úgy állj oda, hogy ezek rendben vannak. És akkor vannak olyan dolgok, amire fel tudsz készülni. Tényleg a technikai dolgok azért ettől függetlenül érhetnek még kellemetlenségek. Belenézhet az ember egy rossz kátyúba, vagy történhet valami tényleg, amire nem számít, de tényleg vannak azok az ügyek, hogy mondjuk egy európai otthoni étrendből elmész Afrikába, Kelet-Afrikába, más higiéniai viszonyok, más kultúra, tehát ezekkel a kockázatokkal már azért sokkal nehezebb számolni, illetve ezek azért elég nagy figyelmet igényelnek, hogy milyen vízből iszol, akár milyen vízzel mosol fogad, mit eszel meg, mit nem. Erre nagyon oda kell figyelni, ugye, mert ott van egy rendezvény közben egy kizsigerelt szervezet, aki extra érzékeny erre a dologra, tehát ezt azért közben érdemes számításba venni, hogy igazából mit fogyasztunk el, mi kerül bele a szervezetünkbe.
3: Hát meg fejbe is nagyon ott kell lenni, nem? Tehát azért szóba került már az, hogy vannak nehézségek, és hogyha nem tudom, így a futásból indulok ki egy hosszabb versenyen, hogyha így mentálisan az ember nincs annyira a toppon, akkor lehet, hogy egy kisebb probléma is ugye hamarabb le tudja gyűrni, tehát ezekre egyébként itt tudtok valamennyit, vagy valahogy készülni akár ilyen nem tudom, szakember segítségét igénybe venni, coach, vagy bármilyen ilyen mentális tréninget szoktatok-e csinálni?
2: Hát én maguk a versenyek előtt így szakemberrel külön nem szoktam jelenleg együtt dolgozni, azért nekem volt egy év az életemben, amikor heti szinten jártam terápiára, az is azért így önismeretben jó sokat tudott hozni, de igen, azért itt talán a legmeghatározóbb rész az, hogy az ember nyugalomban tudjon elutazni otthonról, lehetőleg ne a saját problémáival és az élete problémáival kelljen Afrikában foglalkoznia, és ezeket mind le tudja rakni, és egy teljesen tiszta és kisimult állapotban tudjon kilenni. Én azt szoktam mondani, hogy a legjobb mentális felkészülés egy ilyen eseményre az, hogy tényleg jóba vagy önmagaddal.
0: Egyébként meg azért közben én nagyon szeretem ezeken a rendezvényeken, hogy nagyon jó feladatokat adnak útközben. Tehát folyamatosan figyeli az ember az időjárást, körülbelül kalkulál azzal, hol van települést, napközben meddig jutok el, éjszaka mennyit érdemes menni, fel vannak-e töltve az eszközök, mi fog várni a terepen.
2: És egy ilyen eseményen, főleg, hogyha te komolyan akarod gondolni, akkor tehát én például a telefonomat naponta egyszer vagy kétszer kiveszem a repülőgépes üzemmódból valakit felhívni, de amúgy itt se időd nincsen arra, hogy bármi mással foglalkozzál, hogyha komolyan veszed, meg az nem is oda való. Tehát te nem azért vagy ott, hogy az Instagramot frissítgessed.
3: Persze, nyilván nem ott fogod kirakni a gyönyörű képeket.
0: Igen, de egyébként ez elképesztően lefoglal, és ez egy ilyen nagyon pozitív oldala, hogy csak a kerékpározással és magaddal foglalkozol egy ilyen eseményen. Jó esetben nyilván tényleg kell az, hogy ne a problémáidat vidd, meg ne a feladatokat vidd, hanem hogyha csak ezzel tudsz foglalkozni, hogy éppen hol vagy a trekken, és éppen kiszámolod, hogy mi történik a következő 50 kilométeren, vagy a következő 3 órában, az azért egy nagyon pozitív lét én számomra, meg szerintem sokak számára is, hogy csak ezzel kell foglalkozni.
1: Ruandában nagyon sokan kerékpároznak, sőt, hát gyakorlatilag a közösségi közlekedés az leginkább kerékpár alapú az egész országra vetítve. Volt, hogy csatlakoztak hozzátok? Kisebb
0: Nagyon nagy élmény.
2: Azok a helyi bringák, amik ott vannak, azért az hát nem a 2026-os technika csúcsa, de az, hogy azért az egy általános dolog, hogy ezeken fék nincs, és lefelé mondjuk egy ilyen 60 kiló banánnal a hátuk mögött száguldanak lefelé a srácok.
1: Úgyhogy
2: mondjuk
1: a kezem,
2: ketten ülnek közben egy bringán.
1: Igen, bocs, és fölteszem a kezem, hogy tippeljétek meg, hogy mi volt az igazoltan összeszámolt legnagyobb súly, amit én láttam kerékpáron.
2: 90 kiló.
0: Én 200-ra tippelek.
1: 320.
2: Jézus.
1: Plusz az ember, aki a motor volt.
0: Igen, tehát hogy egészen elképesztő. Itt, ha valakinek van kedve és ideje, Burundi, banánbike, ezeket keresse be, elképesztő felvételek jönnek, és nyilván YouTube-on is, meg ezt így megélni, hogy ilyen bicajosok között, akik így te sisakba, kontrolláltan, jó műszaki állapotú kerékpárral, ők pedig ilyen, hát nem lélekvesztő, mert ez nem igaz, mert az látszik, hogy nagyon sok kis kerékpár műhely van, akik ezeknek a kerékpároknak a felkészítésével és hát átalakításával foglalkoznak, tehát hogy a betonvas hegesztés a Csepel jellegű kerékpárokra, ott ez a kerékpárok 98%-a az egy, én nem tudom mi az alapkerékpár, de egy ilyen Csepel jellegű 30 éves túra, vagy nem is 30, 60 éves túra kerékpárt képzeljünk el, amire még 25 kiló 12 mm-es betonvas itt-ott rá van hegesztve erősítésként, 98%-ban ez a kerékpár. És akkor csak abban különböznek, hogy éppen banánt tesznek rá, vizet tesznek rá, vagy egy plusz utas ül hátul, amúgy uniformizált a dolog.
1: É, emlékszem, amikor én először vittem kerékpárt szervizbe ott, és akkor mondták, hogy de hát olyan kerékpárt ők nem láttak még, ami váltó van.
0: Ez teljesen valid.
1: Ezzel nem tudnak mit kezdeni, és akkor hívtam a másik városból egy kerékpárszerelőt, aki mondta, hogy persze, abszolút értem, milyen csavarhúzód van? Nincs csavarhúzom. Jó, hát nekem sincs. És hogy nekem nagyon megható volt ez, hogy mennyire közösségi megoldásban gondolkoznak még egy ilyen egyszerű dolog esetében is, hogy megszerelni egy kerékpár. De igazándiból csak arra az élményre voltam kíváncsi, hogy tekertek-e veletek, abszolút, mert még a Pogacsár is fölrakott egy csomó videót, hogy próbálták tartani vele a tempót, pedig hát azért, hogy is mondjam neki, azért így van tempója.
2: Igen.
1: Nem benneteket kicsinyeltelek.
2: Nem, de hát azért, amikor nem tudom, a 30-40. Órába tekersz, akkor is azért a helyi fiatalok egy versenyként fogják fel, hogy na meg a fehér ember, meddig bírunk benne fölmenni a hegyre, és az egy vicces dolog, hogy te a kis kattingatod az elektromos váltódat, ők meg így...
0: Papucsban tapossák a vasbicéglét.
2: Papucsban, sikító tüdővel, de...
0: Lobogó ingel.
2: De csak azért is jönnek veled 500
1: méter. Egy se bíznek.
2: Igen, persze.
1: És akkor ehhez képest milyen befutója van egy ilyen versenynek?
2: Hát... Én kora, nem, késő délelőtt értem be Kigaliba, ahol értem szerintem a szervező csapat és helyiek várják az embert, fotósok, videósok, a helyi média, és akkor ott egy nagyon nagy öröm az, hogy az ember maga az is, hogy teljesít egy ilyen eseményt, azt szerintem ez pont minden egyes résztvevőre igaz, aki beér, és aztán amikor te kitűzöl egy célt, hogy itt szeretnél egy eredményt elérni, és az sikerül, az talán még egy kis habatortán.
0: Egyébként azért azt tisztába kell tenni, hogy itt a befutó, meg az egész versenyszervezés és körítés, tehát mondjuk Csanya az 17-szer akkorától egy versenykörítésben, mint ami mondjuk itt a legnagyobb versenyekben van, tehát itt nincs célszalag, itt oda befutsz a célba, oda jön a szervező, kezet fog veled, ad egy érmet, és megdicsér és megköszöni, hogy ott voltál, tehát tulajdonképpen felhajtás nincs a rendezvények körül semmilyen szinten. Itt a felhajtás része csak annyi lesz majd, hogy az elismertsége elég magas lesz, hogyha te jól szerepelsz egy ilyen rendezvényen. Utána azért azokon az ultrás fórumokon megjelennek a hírek, megjelennek a képek, de ott a befutónál nem jellemző. Hát igazából voltunk olyan rendezvényen, ahol a tracknek vége volt, és így vártam, hogy akkor ugyanez a szervező, illetve hát annak a rendezvénynek a szervezője majd ott lesz, és kezet fogok, és kiírta a GPS, hogy akkor itt a befutó, és egy ember nem volt. És így magammal kezet ráztam, és legurultam a következő településre, hogy én akkor ezt a rendezvényt befejeztem. A rendezvény maga az így nincs jelen nagy felhajtással, de benn voltam a célban, ami nem cél igazából, csak ki van pipálva a track. Tehát, hogy azért nem... Nincs célszalag.
2: Benedek. Mindenhol. Azért nem, ez nem a leg hogy mondjam, így média tekintetében talán nem a legszínvonalasabb esemény volt, amiről most Zoli beszámol, de itt ugye ez nem csak ez van, tehát az ember ezt nem csak ezért csinálja meg. Főleg aki nem versenyezni megy, ott nem a... Itt azért az embereknek nem az a cél, hogy akkor én, amikor befutok, akkor milyen finisher érmet fogok kapni, és nem tudom, a finisher póló az hogy néz ki, meg az ajándék zacskóba hány darab töltőtólat kapok, meg nem tudom, vásárlási utalványt. Azért mondjuk, hogyha az én szemszögömből nézzük, akkor azért ami egy nagyon nagy értéke, és így lehet, így tud kialakulni az, hogy azért ebben a szakákban most már világszinten azért van egy 3-4-5 ember, aki ebből már fel meg tud élni, hogy azért ezeknek a versenyeknek a média lefedettsége, meg az, hogy ez mennyi emberhez jut el az online térben, az elképesztő számokat tud most már generálni az elmúlt 1-2-3 évben.
1: Kaland, klnd.fun. És hogy mennyire népszerű műfaj ez, hogy az emberek ilyen különös módon nézik meg egy másik kultúra mélységét, vagy magasságát, vagy szélességét?
0: Hát azért azt látjátok ti is, hogy az ultra, mint műfaj, meg ezek a hosszú távú kihívások, ezeknek a népszerűsége azért nagyon nagyot nőtt 10-15 év alatt. Ugye talán a futásban ez már mélyebben és erősebben van jelen, akár itthon is, de mint ahogy világszinten a kerékpáros események, úgy nálunk is azért ez kezd egyre nagyobb körben egyre nagyobb népszerűségnek örvendeni. Vannak most már Magyarországon is rendezvények, tehát abszolút jelen van, még igazából gyerekcipőbe jár, meg nyilván mondjuk Magyarországnak nem feltétlen olyan adottságai vannak, mint ezeknek a klasszikusan kitett, vagy nagyon extra a helyszínen lévő rendezvényeknek, de abszolút Magyarországon is egyre többen járnak ilyen rendezvényekre, tehát magyarok, akik külföldre utaznak, illetve ugye van egy Hungarian Divide rendezvény, talán az a legnagyobb itthon és a legismertebb, az is most már folyamatosan részvételi csúcsokat döntött, ami 100-200-250 fő évről évre. Ugye a Hungarian Divide az, az ország átszeléséről szól, Szent Gotthárdról Sátoralja új helyre, ez 1400 kilométer és szintén 20 000 szint, és ugyan nem Ruanda magasságok vannak, de az is egy elég kemény kihívás, tehát ez is több mint 4 napos tehát a győzelemhez egy bő 4 napos kerékpározás kell, ami nem kevés. Itt is a magyar versenyen is nagyon sok terep van, és hát azért hullámzik az ország, hogyha a Dunántúl és az északi középhegységen keresztül megyünk végig.
1: Ha jól sejtem, ezek azok a versenyek, amikről a klnd.fun oldalon lehet tájékoztatást kapni?
0: Így van.
1: Legalábbis ott elég sok ilyen típusú verseny volt.
0: Igen. A KLND közösség az, aki leginkább ezeket szervezi és felkarolta az ilyen típusú rendezvényeket Magyarországon, úgyhogy talán őket érdemes követni, hogyha kíváncsiak vagyunk, hogy milyen rendezvények vannak, vagy akár szeretnénk elindulni ilyenen.
2: Meg hogyha az ember egy közösségbe szeretne tartozni, ami most már több mint 300 fő, és azért ez nem csak magára az AUK-nak az események szervezéséről szól, hanem az, hogy itt hasonló érdeklődésű emberekkel tud az ember kommunikálni, élményeket megosztani, akár együtt biciklizni. Erre van egy közös Discord csatornánk, ahol aztán tényleg ott a végtelen mennyiségű kommunikáció tud létrejönni, úgyhogy ez rendkívül hasznos része ennek a közösségnek.
3: Akkor szerveztek ilyen találkozókat és eseményeket?
2: Vannak események, amiket maga a közösség vezetése szervez, de aztán magának a közösségen belül is szerveződnek különböző események.
1: Gyakorlatilag lejárt az adásidő, de még két blikkes kérdésem lenne Lillának meg még.
3: Nekem is lenne még blikkesebb.
1: Van-e olyan, amit mindenképpen szeretetek volna elmondani, de még nem kérdeztünk rá?
0: Ez egy alapvetően futós műsor, ultrafutós, és ha csak egy nagyon kicsi párhuzamot vagy összehasonlítást mondhatok, azért az ultra... Én csináltam mindkettőt, futottam Mátra Bércet ilyen rendezvényeken, amik nem extra ultratáv, de azért ultratáv.
3: De azért extra, igen.
0: Igen. Ultrakerékpározásnak azért megvan az a szépsége, hogy egy ultrafutás az mondjuk 50-től 150 kilométerig tart úgy általában, és azért kevés pihentető szakasza van, főleg a futások második részében. Egy 1000-1500 kilométeres bicajos távon azért szerintem jobban tudod élvezni a környezetet, sokkal többet kapsz, tehát szerintem több az élményfaktor benne, úgyhogy nem az átpártolásra, de a kipróbálásra biztatok mindenkit a futóközönségből is.
2: Hát mondhatjuk azt, hogy egyszerűen a világ szemlélésére maga a kerékpáros mozgásforma az talán alkalmasabb ilyen szempontból.
1: Lilla, a blikkes kérdésed?
3: Hogy ugye ez egy életmód igazából, amit ti folytattok, hogy ezt hogy tudja mondjuk támogatni a család, mennyi szerepe van így a háttérországnak ebben, hogy ezeket az eredményeket el tudjátok érni.
0: Erőállóképességi sportba annyit tudunk kivenni, amit az ember beletesz időben, és azért ez nagyon sok áldozatot követel mindenkitől, úgyhogy türelem, meg elfogadás, az kell egy állóképességi sporthoz, meg hogyha az ember elutazik egy rendezvényre, tehát hogy elmegy az ember egy világ másik pontjára egy ultra rendezvényre, akkor hát jó esetben 2 hét, hanem 3, amíg az ember távol van, tehát ezt bizony rá kell szánni. Viszont akkora élményeket tud szerezni az ott léttel, hogy tényleg, ahogy még az elején is mondtam, hogy ez a Ruanda az olyan élmény volt, hogy én befejeztem a versenyt, és jött ki a család, hogy ezt mondjuk ő nekik is látni kell. Tehát, hogy nagyon sokat lehet táplálkozni, építkezni ebből, és hát elképesztő élmények.
1: Az én záró kérdésem az lenne, amit egy óriás plakáton láttam idefelé, bárhova elvisz három betű, nem GPS. Zoli?
2: Bicikli.
1: Zoli, van válaszod?
0: Három betű.
1: Három betű.
0: Hát nincs.
1: Lilla?
3: Nem tudok most erre válaszolni.
1: Bocsánat, nem fényezni akartam magamat, de nekem olyan egyértelmű volt, hogy láb.
3: Ja!
2: Így van.
3: És nem jutott eszembe.
1: Három betű.
0: Egyébként, ha jól tudom, a kerékpár igazából a leghatékonyabb eszköz, hogy önerőből a legmesszebb eljussunk.
1: Igen, pont ezért gondoltam, hogy ez is egy ilyen átfedés a futás meg a kerékpársport között a lábunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Sziasztok.
2: Hello, hello.
0: Sziasztok.

üdvözlök mindenkit. Ez itt a Tilos Rádió és a Búgó Csiga. Én Séf vagyok, Eliott szokásos nyári szabadságát tölti a horvát tengerparton, de hogyha esetleg hallgatja a műsort, akkor őneki is üdvözlet, és az egész családnak érezzétek jól magatokat. A mai műsorban mindenféle újdonságok lesznek, meg hát egy-két régiség, amit újra kiadtak, úgyhogy ezek várhatóak. Ma lesz Pixies, lesz Funkadelic, de lesz egy csomó minden új dolog is. Ilyen volt például az első szám Jelen Gondától, a Hanging on the Shelf, ez pedig Adrian Kessel, a GCC című száma, a Trio Assassino című új albumról.

Az előbb a Pixies szólt, itt a Tiloson, a Búgócsigában, most pedig Kurt White halljátok. Nem tudom, ma ilyen botladozó nyelv van.

had a whole lot of legs.

ez pedig már a Sublime új lemeze. Igen, összeállt újra ez a zenekar, és az eredeti énekes Bradley Novelnek a fia énekel a számokban, illetve hát a zenekarban. Őt Jacob Novelnek hívják, úgyhogy egész jó kis lemez dobtak össze. Hallgassátok, mint hogy a következő Scarface számot is, ami már az új lemez előtt megjelent első kislemez lesz, a Brothers Grimm.

És ez már Graham Coxon, itt a Tilos Rádión, a Búgócsigában, ugye a Blurnek volt a gitárosa, és ezután a szám után egy újabb ilyen szólópályára tévedt zenészek következnek, a Beatles két életben lévő tagja, Paul McCartney és Ringo Starr, közös száma lesz a következő, Home to Us.

0: pedig már Bill Callahan új albumáról a Pathology című szám. Az album címe My Days of 58. Hát az elmúlt hónapok egyik legjobb lemeze, úgyhogy erre mindenképpen keressetek rá.
1: As time wore on, I found myself increasingly turning to my guitar instead of other people in times of loneliness and sorrow. Was the exact opposite reason of why I got into this in the first place. I started to wonder, is this creativity or pathology? Am I the pathologist?

Tilos Rádió és a Buggócsiga, én pedig Séf vagyok, és az elmúlt pár hónap új lemezeiből, megjelenéseiből válogatok, mert hogy Eliott szabadságon van, két hét múlva már teljes fegyverzetben veszünk részt majd a műsorkészítésben, de addig most zene szól leginkább. Ez most a Gold Panda, előtte Arlo Parks új lemezéről a Get Go című szám szólt, és következik majd nem sokára Eliottnak címezve a Beastie Boys-tól a Triple Trouble, aminek egy remixe fog szólni, amit Graham Coxon csinált, akitől már ma volt egy szám az új lemezéről. Ez egy régi remix, viszont újra kiadták a Five Boroughs című albumot, úgyhogy ezen található ez a remix. Utána lesz John Spencer, és aztán a műsor elején beígért Funkadelic is következik szintén egy újrakiadással. A Funky Dollar Bill című szám fog szólni majd a Funkadelic-től. A Free Your Mind and Your Ass Will Follow című régi lemez újrakiadásáról.

the hill.

Tilos Rádió, Bugócsiga, ez volt a Funkadelic, és most pedig a Boards of Canada Into the Magic Land című száma szól az Inferno című új albumról, aztán pedig a Hooray for the Riffraff fog következni, hát nekik sajnos új stúdiólemezük nincs, de kijött egy koncertlemez, úgyhogy erről a Snake Plant című szám fog szólni itt a Tilos Rádión.

singer, songwriter, családi zenekara szólt az előbb, a Bloodsucking Maniacs, Down to the River, ez volt a szám címe, most pedig Sun Ra, Somewhere in Space című száma szól, egy nemrég kijött dokumentumfilm soundtrackjéről.

ez pedig már a The Choral című együttes 388 című új lemezéről, ami olyan, mint hogyha 23 évet visszaugrottunk volna az időben, kb. Úgy szól az egész, mint az első Choral lemez, ami persze nem baj.

Ez volt az Old Crow Medicine Show For What It's Worth című szám, Buffalo Springfield számnak a feldolgozása. Előtte pedig olyan volt, mint hogyha egy Beach Boys szám feldolgozása lett volna, de ez nem feldolgozás volt, a Lemon Twigs-től, és következik a Tommy Crest itt a Tiloson, a Búgócsigában.

és ezzel a Kevin Morby számmal búcsúzik már a Tilos Rádióban a Búgócsiga, és búcsúzik Séf, két hét múlva találkozunk már Eliottal kiegészülve, és folytatjuk a New Yorki feltárásokat szöveggel és sok-sok zenével. Bírjátok ki ezt a nagy meleget, két hét múlva találkozunk, sziasztok!

Thanks for coming down. My husband's here. We've got wine to me.

A Tilos Rádió Novév műsorának hírei következnek. A múlt heti Novév hírekben elkezdtem ismertetni a Faust német krautrock együttes szeptember 26-án a német Bürobi kiadónál megjelenő 4 új lemezét. Mindegyik albumnak egyik alapító taga kurátora, és az ő koncepciója kompozíciói hallható az adott lemezen. E 4-ből 2-t Hans-Joachim Irmler féle Ungebunden és Jean-Hervé Perron Noa című albumát ismertettem. A mai hírekben a maradék kettőről lesz szó. A Gugarus színnel megjelenő album kurátora Werner Zappi Diermayer, azaz Zappi, aki évtizedek óta alakítja a spontaneitást egyedi ritmikus nyelvé. Ez egy közvetlen, ösztönös és életerős ritmus, amely abból a kreatív szabadságból született, amely már régóta meghatározza a Faust szellemiségét. Ugyanez az intuitív megközelítés áll a Gugarus című nagy lemezének középpontjában, amelyet Dirk Dresselhaus-szal és Elke Drapatszal együttműködve készített, és amely lemez a közös élményekből, a véletlen találkozásokból és a közös együttlét energiájából született. A projekt egy vietnámi étteremben kezdődött, amikor Diermayer egy pácolt baby kukoricára mutatva felkiáltott: Gugarus, ami az osztrák dialektusban a kukoricát jelenti. Ez a pillanat indított el egy ötlet láncreakciót, amely végül formálta az album képeit, címeit és hangzásvilágát. Az album 7 felvételén Diermayer ütőhangszerei egyszerre szolgálnak alapként és hajtóerőként. Játéka teljesen intuitív, ami valós időben fejlődik az improvizáció és a többi zenésszel történő szoros interakció révén. A trió felvételeket másfél nap alatt a berlini Zone stúdióban vették fel, később Uwe Bastiansen Hamburgban és Ilpo Weissanen a finnországi Kuopioban játszották fel saját sávjukat. Végül a negyedik Fliegen Lerner című albumnak Günther Wüsthoff kurátora. Wüsthoff gyerekként látta, ahogy apját nagyon érdekli a zene, hogy teljes odaadással játssza operettek, filmzenék és népdalok harmonika feldolgozásait. 14 évesen egy rádió műsorban hallott jazz, amely felkeltette az érdeklődését, és elkezdte kutatni a jazz történetét. Tinédzserként autodidakta módon gitározni és zongorázni tanult, ösztönös kapcsolatot alakítva ki a hangokkal, inkább a kíváncsiság, mint a konvenció vezérelte. Ez a szemléletmód vált a Faust központi elemévé, nem csak mint zenekarnak, hanem mint tartós gondolkodásmódnak is. Visszatekintve ezekre a formálódó évekre, Wüsthoff úgy írja le őket, mint azokat a tapasztalatokat, amelyek mindent formáltak, ami utána történt. Faust nélkül, mondja, soha nem készítettem volna el ezt a lemezt úgy, ahogy most elkészítettem. Az album évtizedek alatt archivált felvételekből, új stúdió kísérletekből áll, amely a Faust nyitott kreatív szellemének élő kiterjesztése. A felvételeket hamburgi zenészekkel közösen rögzítették. Az ötletek épp úgy a véletlenből, mint a szándékból fakadnak, a hangok, szavak és történetek egymást hozzák mozgásba, míg nem fokozatosan megtalálják saját formájukat. A cím, amely egyszerre utal arra, hogy a legyek tanulnak, és arra, hogy repülni tanulnak, tökéletesen megragadja azokat a játékos perspektívaváltásokat, amelyek oly régóta jellemzik Wüsthoff munkásságát. A 10 felvétel tartalmazó albumon Wüsthoff újra felidézi és újra gondolja azokat az ötleteket, amelyek több mint fél évszázadon át inspirálták pályafutását. Az anyag nagy része az archívumban található elektronikus szekvenciákból származik, amelyek közül néhány a Faust korszakának házilag épített Spilur frekvenciaosztó és szekvencer mintáit idézi fel. Az album felváltva humoros, elmélkedő, filmes és groove vezérelt felvételei azt bizonyítják, hogy Wüsthoff kreatív képzelete továbbra is nyughatatlan. A múlt újraalkotása helyett ugyanazt a nyitottságot testesíti meg, amely a Faustot annyira egyedivé tette. Azt a hitet, hogy bármilyen hang, tárgy vagy futólagos megfigyelés valami váratlan dolog szikrájává válhat. Több mint 50 évvel a korai éveket meghatározó kísérletek után Wüsthoff zenei gondolkodását továbbra is a kíváncsiság, az együttműködés és a folyamatos felfedezés határozza meg. A Novév híreit hallottátok.

Asmus Stichens 1947. február 3-án Hamburgban született német kísérletező zenész, zeneszerző. Már gyerekkorában érdeklődik ezért a kísérleti zene és a konkrét zene iránt. 1965-ben kezdett hangkísérleteket felvenni elektronikus hangszerekkel, szintetizátorokkal és magnószalagos lúpokkal. Az 1970-es években találkozott Oco Becker producerrel, aki évtizedekig volt, sőt néha azóta is Stichens kiadványainak producere. 1971-ben elkezdett dolgozni a Minimooggal. A 8 csatornás szalagos magnók használatával komplex megoldásokat tudott létrehozni. 1975-ben elhatározta, hogy elektroakusztikus zene komponálásából és készítéséből fog megélni. A 80-as évek elején kiadott lemezek kicsit poposabb hangzású, könnyebben befogadható szintetizátoros zenék, amiket ő elektronikus pseudopopnak nevez. Peter Baumann, a Tangerine Dream tagja hallott egy Stichens felvételt, és felajánlotta, hogy elkészít neki egy albumot. Az eredmény az 1980-ban az EG Recordsnál megjelent Nachstücke című lemez lett, amelynek Baumann volt a producere. Stichens zenéje a Nursery Wound United Deris kiadójánál 1984-ben Foreman Letzer House Music címmel megjelent albumával kezdett az absztrakabb hangkollázsok felé elmozdulni. Azóta Stichens műveinek többsége többnyire kísérleti jellegű, olyan különböző zenei stílusokra épül, mint az ipari, az elektroakusztikus zene, az ambient és a konkrét zene, és egyre inkább az absztrakt hangkollázsokhoz állnak közel. 1990 óta akusztikát tanít Hamburgban. Stichensnek eddig több mint 100 lemeze jelent meg, sokszor, más néven, többek között Hematic Sunsets, Club of Rome és Statische Muzen néven is készít felvételeket. A 90-es évek végén, a 2000-es évek elején több lemezét is lejátszottam a No Wave műsorban. 2000-ben, amikor Márkos Berci barátom a Szünetje Fesztivál kurátorának felkért, többek között őt is meghívtam. A felkért zenészek között volt többek között Ahin Walscheid is, akivel végül közösen adta koncertet. Bár Walscheid azóta nem igen aktív, de a mai műsorban leadom a 2025-ben az osztrák Klang Gallery kiadónál megjelent Fundstück September 02 címmel megjelent duo albumukat. Ezen kívül a szintén 2025-ben a német Die Stadt kiadónál megjelent Konklúzió című szóló albumot fogom lejátszani. És akkor hallgassuk Asmus Stichens zenéit.

A mai Nové műsorban az 1947-ben született Asmus Stichens német kísérletező zeneszerző 2025-ös lemezét játszottam le. Ebből megint vége a Nové műsornak, lejárt az idő, úgyhogy jön a szokásos Sample Temple. Hallgassátok őket is a Tilos Rádiót. Sziasztok!

Sziasztok! Ez itt a Mikrohullám a Tilos Rádióban. Live Act műsor. Grábi Csatilával zenélünk. Grábi Csatilát és Pápai Gergőt halljátok. Hoztunk néhány infantilis zenei ötletet. Lesz gyorsulás és lassulás. Éles kanyarok balra is, meg jobbra is. Ha minden összejön, lesz Beat Crusher és Casio-kor. 180 BPM és analóg hajókürt. Reméljük, hogy nem csak érdekes lesz, hanem nagyon jó is. Tartsatok velünk, vagy akár menjetek aludni, mert már amúgy elég késő van. Szóval ez itt a Mikrohullám a Tiloson, és akinek még mindig, ez még mindig kevés, az megtalálja a Mikrohullám Slow Film sorozatot a YouTube-on, Pápai Gergő YouTube csatornáján. Kövessetek, hallgassatok, jó vételt!

Tilos Rádió, Mikrohullám, Live Act műsor, Grábi Csatilát és Pápai Gergőt halljátok. Lassan, nagyon késő van. Menjetek aludni, vagy tartsatok velünk. Jó vételt!